mindent megteszünk, nehogy elaludj az éjszakai műszakban. Itt volt az Arcosok klubjától az Etessük meg a Petőfin, ahol minden magyar. Csodás szerda hajnalt kívánok minden koránkelőnek, július 22-e van, pörgessük fel együtt a napot. Na de még mielőtt bármibe belefognánk, tiszta szívből köszöntjük a Magdolnákat, nekik nagyon boldog névnapot, ahogy a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot. Ma egy óriási történelmi évfordulóra is emlékezünk, pontosan 570 éve 1456-ban ezen a napon aratott világra szóló győzelmet Hunyadi János serege Nándor Fehérvárnál a törökök felett. A mai Mária Magdolna naphoz ráadásul izgalmas népi hiedelmek is kötődnek. A régi öregek úgy tartották, hogy ha ma vágnak egy kicsit a kislányok hajából, az csodásan hosszúra nő majd, a levágott tincset pedig titokban elásták, nehogy rontás érje. Szeged és Szaján környékén ma szigorúan tilos volt mosni vagy sütni, Kiskunfélegyházán pedig úgy vélték, ma bizony esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Nem sokára utána járunk, valóban esni fog az esőn, na de most hozom neked a Richman Orchestrát a folytatásra. Ez az idő elmúlt, a Petőfi.

0: magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: keresem.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Mária Magdolna naphoz kapcsolódóan van egy olyan népi hiedelem, főleg Kiskun félegyháza környékén, hogy ma bizony esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna a bűneit siratja. Hát az a helyzet, hogy néhol ugyan kialakulhat egy-egy futózápor, sőt akár zivatar is dörrenhet, de megnyugtatlak, jelentős tartós csapadéktól sehol sem kell tartanunk. Mielőtt viszont útnak indulsz, érdemes felkészülni a szelesebb időre, sokfelé élénk szélre van kilátás, de napfényből sem lesz hiány, alapvetően napos, gomoly felhős égboltra számíthatunk ma. A hűvösebb, friss reggel után délutánra igazi kellemes nyári időnk lesz, 23 és 28 fok közé melegszik a levegő, úgyhogy érdemes kihasználni a jó időt. Legyen nagyon szép a szerdád, ezt kívánom, és hallgassunk együtt jó hazai zenéket itt a Petőfin. Jön is a Hunklorika folytatásra, ez a Repülj Madár, repülj!

0: 0630 30 30 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szerda hajnalban is kapod a kedvenceket, különlegességeket a Petőfi hullámhosszán. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Nem sokára a Sőti Barbie énekel nekünk, itt lesz majd a Beatrice is egy igazi örökzöldjével, de előbb Curtis jön és a Fehér Rózsa. Tarts velem!
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Megyesi Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom, sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenről, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni folyton,

0: szabadság megmarad.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pörgetjük tovább a szerda hajnalunkat a legmenőbb hazai zenékkel. Érkezik már is a This Must Be Love. És hogy hogyan kapta a csapat a nevét? A tagok mindenféle ötletet bedobtak egy kalapba, és végül erre az angol verzióra érkezett a legtöbb szavazat. De a név ne tévesszen meg senkit. Magyarorsi Tíme, a énekesnő, elárulta, hogy a szövegek terén fel sem merült a külföldi nyitás, hiszen elsősorban nekünk, a hazai közönségnek szeretnének mesélni. A srácok indie rockot játszanak, amiben tökéletesen megfér egymás mellett a 70-es évek klasszikus amerikai rockja, a postpunk és a 90-es évek vagány brit gitárzenéje készül, mert a zenéik igazi érzelmi hullámvasútra ültetik fel a hallgatót. Tekerj a hangerőn, jön a This Must Be Love és a Minden Random.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma a közmédia csatornái különleges tematikus műsorokkal idézik fel a magyar történelem egyik legdicsőbb pillanatát, a Nándorfehérvári diadalt. Az M5-ön délután 3-tól a könyvjelzőben követhetjük végig a Hunyadi család felemelkedését, fél 5-től a história adása, 17 óra 55 perctől pedig a Nándorfehérvár hősei című dokumentumfilm hozza közelebb az 1456-os eseményeket hozzánk. A legkisebbeket a székelyföldi legendárium izgalmas epizódja várja az M2 Mese TV-n és a Dunavördön, ami egyébként a déli harangszó titkát tárja fel, délben pedig kapcsolt be a Kossuth Rádiót, ahol maga a nándorfehérvári templom harangja csendül majd fel. Emlékezzünk együtt a hősökre. És tarts velem továbbra is itt a Petőfin, a Maybe Rian Sanz külöccöt hozom, ez az Akarat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Miért is kellene a hajnalt jó zenék nélkül átvészelnünk? Hát nem kell, mert hogy a Petőfit hallgatod, itt ezeket mind-mind megtalálod. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, Somorjai Ilon elé jön most a Mádfield csapata. Ez már is a Nincsen szerencsém. Remélem neked azért szerencsés lesz a szerda.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy igazi stílusos időutazásra csábítalak a szerda hajnalban. Érkezik ugyanis a Vintage Dolls, akik a 30-as és 40-es évek swing korszakát varázsolják elénk. A hölgyek lenyűgöző, korhű megjelenése és hamisítatlan vintage hangzása náluk már alapfelszereltség. Ráadásul az autentikus élő dallamokról egy nagyon szuper jazz quintet gondoskodik a háttérben. A legjobb hír az, hogy nemrég megjelent a legújabb albumuk, úgyhogy friss zenei csemegékből sem lesz hiány. Jön a Vintage Dolls, pörgess vissza velünk az időket.

0: észlap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ata őrizte az álmunkat itt a Petőfin, ahol minden magyar, bár a dal tempójából ítélve ez inkább az ébredezésünkért felelt. Na de ha te nem a kemény rockzenékre szeretsz ébredezni, hanem a könnyed dallamokra, akkor figyelj, mert ő 12 év hallgatás után 2024-ben tért vissza a hazai underground egyik legkülönlegesebb formációja, a Bizsú. A megújulásuk egyik legfontosabb mérföldköve ez a daluk, a Morci. A zene tökéletesen hozza azt a Portishead ihlette, nosztalgikus, downtempo világot, amit a rajongók úgy írnak le, mintha egy csillagos nyár éjszakán szomorúak lennénk, de közben mézes epret ennénk. A felnőtté válásról és a belső vívódásokról mesélő költői szövegeket Asztalos Zoltán jegyzi, míg a dal mély, lüktető lelkét Horváth Gábor hajlított gitártémái és Lengyel Fieszter basszusai adják meg. Helyezkedj el kényelmesen itt a Bizsú és a Morci a Petőfin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már csak egy óra a reggel hivatalos indulásaig, de már most sokan ébren vannak, megindult a forgalom, hát nyilván 6 órára oda kell érni a melóba. Tarts ki, és legyen nagyon szép a szerdád, mosolygos napot a Petőfivel. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés a gímesé.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizáró

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Jó reggelt, jó ébredezést! Veled is előfordult már, hogy ébredéskor még érezted az álmod hangulatát, de mire kipattantál az ágyból, teljesen elszállt az emlék. Ez nem véletlen. Az első dolgunk általában az, hogy a telefonunkért nyúlunk, az új ingerek pedig azonnal felülírják az élményeinket. Pedig az álom memória szuperül fejleszthető. Próbáld ki ezt a három dolgot. Figyelj a rendszeres alvásra, ébredés után maradj még egy percig legalább csukott szemmel az ágyban, ahelyett, hogy a képernyőt nyomkodnád, és vezessünk álomnaplót az éjjeli szekrényünkön, akár egyetlen kulcsszó vagy képfejedzése is elég. Egy próbát szerintem mindenképpen megér, ha két hétig ezt így teszed, kivéve természetesen, ha szorongató rémálmok gyötörnek, mert akkor az alvás nyugalma az első. Kellemes reggeli ébredezést kívánok a legfrissebb dallamokkal, tarts velem a folytatásban is. Most hozom Wolf Tamást, ez a lélekkikötő.

0: Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma alapvetően napos, gomoly, felhős idő vár ránk, a szél sokfelé megélénkül, előfordulhat egy-egy futó zápor, vagy éppen zivatar is, de jelentős esőtől nem kell tartani. A hűvösebb reggel után délutánra kellemes 23-28 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Aztán holnap, vagyis csütörtökön egy hideg front éri el hazánkat, többfelé megnövekszik a felhő, és elszórtan záporok, zivatarok frissíthetik majd a levegőt. 23 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, szóval annyira nem rengeti meg a nyarat ez a hideg front. Tehát az esernyőt holnapra érdemes bekészíteni. Én pedig bekészítettem a legjobb hazai zenéket az ébredezéshez. A Bohemian Betyárszal megyünk tovább már is a Petőfin. Ez a Magam se tudom. Jó reggelt!
1: Rengetegemnek sűrűjében tévutamat követem. Ha csak ezt látni, minek megállni, lábnyomaim temetem.

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Másért hagytál ott, tudom, igen. Nem az az én kezem.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar indul a Halló Magyarok pillanatokon belül, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. 11 órától jövök majd újra, akkor az Itthon Otthonnal a Petőfi programajánló műsorával várlak. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen szép a szerdád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz ma, benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot, nem történt csalás az áprilisi teli találatos sorsolásokon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. A vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is benyújtotta a kormány. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és a szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon. Akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találat volt, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A belső vizsgálat kizárta az idegenkezőséget. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online záráskor ugyanakkor eltértek a jóváhagyott eljárásrendtől, emiatt a társaság 10 millió forint bírságot kapott. Javítják a sineket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blahalujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lendületes napindítást kívánok, nagyon-nagyon jó reggelt, itt vagyunk a hét közepén, 2026. július 22-én szerdán, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Na, a kellő motivációt a halott pénz biztosítja nekünk elsőként, jön a szívedből, minden kell.
1: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Július 22-e van, ami a dátumot illeti jelentős, hiszen 570 éve történt a Nándor-Fehérvári diadal, ahol Hunyadi János serege legyőzte a törököket. A mai ennek az emléknapja. 1456. július 4 és 21 között a keresztények hősiesen védték Nándor-Fehérvár, a mai Belgrád várát, második Mehmed török szultán több mint tízszeres túlerőben lévő ostromló seregével szemben. Majd július 21-22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a török sereget. A győzelemben kiemelkedő szerepe volt Kapisztrán János szerzetes által gyűjtött kereszteseknek. A keresztény világban a török veszedelem ellen elrendelt könyörgésen túl a déli harangszó Magyarországon és világszerte a Nándor-Fehérvári diadal emlékét és a kereszténység győzelmét is hirdeti. Na hát a déli harangszó még egy kicsit odébb, az Imago Mundi dala viszont nagyon is közel. Estelente, ezt hallgatjuk a folytatásban itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk, már is jönnek a legfrissebbek, és hogyha egy kicsit előre tekintünk az őszbe, akkor láthatjuk, hogy a Queen Symphonic Live Show vár ránk országszerte több helyen. A minőségi zenei élményt a Budapest Jazz Symphonic Orchestra tolmácsolja, amely a nemzetközileg is elismert Primadíjas Budapest Jazz Orchestra és a Vivace Vonós Kamarazenekar társulásából született. Az estéhez pedig csatlakozik Kocsis Tibor, Király Viktor, illetve Wolf Kati is. A hírek után nálunk is ő énekel, Lángolj, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Gábor Anikó. Ez a Petőfi Rádió.
2: Kellemes nyári időre számíthatunk ma is, megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a parlament, lefoglalta a Fidesz szervereit az ügyészség.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főútvonalakon, így a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Nem a korábbi jogszabályok módosítását, hanem új törvény megalkotását kezdeményezi a kabinet. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Magyar Péter miniszterelnök korábban többször jelezte, hogy idén október 23-ára az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára tervezik az ügynök akták megnyitását. Megszavazta a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást az országgyűlés. A gyermekenként járó összegre mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint a gyermeküket egyedül nevelő szülők, illetve a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyerekek és az árvaellátásban részesülő tanulók jogosultak. Ma tudják még jelezni a szülők gyermekük sajátos nevelési igényét az iskoláknak, hogy bekerülhessen az oktatási nyilvántartásba, és a család jogosult lehessen az iskolakezdési támogatásra. Az esenit a pedagógiai szakszolgálat szakértői véleményével kell igazolni.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. A nyomozás érdekeire hivatkozva többet nem kívántak közölni. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisát. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, várják az ügyészség részletes tájékoztatását. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő arra, hogy az ügyészség lefoglalta a párt szervereit. A volt építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Belső vizsgálatot rendelt el a Lázár Info feltételezett közpénzből történő finanszírozása miatt a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid szerint a Lázár Info élő közvetítését biztosító kisbusz állami tulajdonban van, de a járművet hónapokig a volt miniszter fotósa használta, ami felveti a közpénzből kampányolás gyanúját.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz.

0: A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. A politikust Orbán Viktor pártelnök javaslatára egyhangú döntéssel választotta meg a képviselőcsoport. Bóka János közösségi oldalán azt írta, a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogja képviselni.
1: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Nőtt a civil áldozatok és a sebesültek aránya Ukrajnában az év első felében a tavalyi azonos időszakhoz képest, közölte az ENSZ. Január és június között csaknem 1400 civil halt meg, és mintegy 8000-en sebesültek meg a háborúban, ami 37%-os növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz képest. Az ENSZ emberi jogi főbiztossága ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a civilek és a polgári infrastruktúra ellen elkövetett támadások háborús bűncselekmények. Újabb ezúttal 690 millió dollár értékű Ukrajnának szánt hitelkifizetését hagyta jóvá az IMF. A pénz a háború sújtotta országnak megajánlott 4 éves, több mint 8 milliárd dolláros program része. A Nemzetközi Valuta Alap szerint Ukrajna a háború ellenére is megőrizte pénzügyi stabilitását. Libériai zászló alatt közlekedő tartályhajót ért támadás a romániai felségvizeken. A csepp folyósított földgázt szállító jármű legénységét kimentették. 3 tengerész égési sérüléseket szenvedett. Nikus Szordán, román államfő szerint az incidens összefüggésbe hozható az orosz-ukrán háborúval. A román hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Késsel támadt turistákra egy ámokfutó tegnap reggel az athéni Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült, mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Elkészült a házi orvosi ellátás fejlesztési programja. A területért felelős államtitkár tájékoztatása szerint a többi között megújítják az alapellátás finanszírozását, csökkentik az adminisztrációt és korszerű informatikai megoldásokat vezetnek be. Emellett olyan életpályát kínálnak a fiatal orvosoknak, amely ismét vonzóvá teheti a házi orvosi hivatást. A képalkotó berendezések meghibásodása miatt csak korlátozottan érhetők el röntgen és CT vizsgálatok a Veszprémi kórházban. A fennakadás miatt jelenleg csak a sürgős vizsgálatokat tudják elvégezni. Az időpontra érkező betegeket pedig későbbre vagy más kórházakba irányították át. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, amikor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a hetek óta halmozódó, összesen csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A Szerencsejáték ZRT belső vizsgálata kizárta az idegenkezőséget. A cég emlékeztetett a felügyeleti hatóság jelentésére is, amely szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott. A hatóság ugyanakkor 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, mert a szóban forgó sorsolásoknál, az online zárásoknál eltért a jóváhagyott játéktervektől, ami azonban nem befolyásolta a számhúzások eredményét.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
0: Fegyverrel raboltak ki egy benzinkutat tegnap hajnalban Nagykanizsán. Egy 32 éves férfi 60 ezer forintot és 2 üveg vodkát vitt magával. A nyomozók rövid időn belül megtalálták az elkövetőt és őrizetbe vették. 5 és 10 év közti börtönbüntetésre számíthat. A férfi ellen egy korábbi betöréses rablás miatt már folyik eljárás. Összeütközött 2 villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. A balesetben 2 könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött 2 villamos Budapesten, mindkettő kocsi színbe tartotta a 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, sauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Részletek a Magyar Fürdő Szövetség honlapján olvashatók.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A mikrofonnál Bero Emese. Magabiztos 4 gólos előnyt szerzett a Győr labdarúgó csapata a konferencia liga selejtezőjében. A második forduló első mérkőzésén az Eto a luxemburgi Atert Bissen otthonában 6-2-re győzött. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség szavazásán Lionel Messit, az ezüstérmes argentin válogatott csapatkapitányát választották meg a vasárnap véget ért labdarúgó világbajnokság legjobb játékosának. A második és harmadik helyen a Real Madrid két játékosa, a francia Kylian Mbappé és az angol Jude Bellingham végzett. Mindeközben az ezüstérmes argentin válogatott kapusa Emiliano Martinez kijelentette, elképzelhető, hogy lezárja válogatott pályafutását. Arról álmodtam, hogy újra győzünk és ismét történelmet írunk. Nehéz szavakba önteni a fájdalmat. Most sok mindent át kell gondolnom, meg kell néznem, hogyan tovább, és el kell döntenem, eljött-e az ideje, hogy visszavonuljak. Fogalmazott a 33 éves hálóőr, aki a 4 évvel ezelőtti katari döntőhőse volt. A franciák elleni fináléban ugyanis a ráadás utolsó pillanataiban zicsert védett, majd a 11-es párbajban kétszer hibáztak ellene, így a világbajnoki aranyérem megszerzésében akkor döntő szerepe volt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség honlapján megjelölte azt a 12 gólt, amelyből majd a szurkolói szavazás végén kikerül a 2026-os világbajnokság legszebb találata. A listán ott van a VB címet eldöntő Ferran Torres gól, míg egyedül a VB ezüstérmes Argentina szerepel 2 góllövővel is a listán. Lionel Messire és Julian Álvarezre is lehet szavazni, de ott van a 12 között Erling Haaland, Jude Bellingham és Kylian Mbappé egy-egy találata is. A torna 104 mérkőzésén 308 gól esett, ami közel 3-as átlagnak felel meg. A győztesre július 27-ig lehet voksolni. Az olimpiai és világbajnok Remco Evenepoel nagyfölénnyel nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny egyéni időfutamát, amelyen 28 másodpercet faragott jelentős lemaradásával az éllovas Tadej Pogacsárhoz képest összetettben. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7 óra lesz már is, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán természetesen magyar kedvencek várnak ránk. A Magdolnáknak pedig ne felejts el boldog névnapot kívánni, hiszen ma ők ünnepelnek. Leander, én vagyok a veszély, ez pedig kezdi a következő 60 percet. Hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
3: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Többnyire napos idő lesz ma, benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Új parancsnok került az ukrán hadsereg élére.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Leváltotta az ukrán hadsereg főparancsnokát Volodymyr Zelenszkij. Az államfő az Egyesített Erők parancsnokát nevezte ki a pozícióra. Volodymyr Zelenszkij azután döntött így, hogy napok óta tartanak a főparancsnok leváltását követelő tömegtüntetések Kijevben és az ország más városaiban. Újra megnyílik holnap a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben ellopták a korona ékszereket. Ugyanakkor nem lesznek kiállított tárgyak, a galéria díszteremként fogadja majd a látogatókat. A Louvre egyik legelőkelőbb helyiségének mennyezetét neves festőművészek, közöttük Delacroix freskói díszítik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány záporzivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Belencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok. 2026. július 22-e a mai dátum. A magyar kedvencek ezen a reggelen is segítenek, hogy jobban induljon a nap. Mindjárt Karamell és az újra, elsőként pedig Leander vár ránk. Én vagyok a veszély.
3: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Rossz, a haló magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Ma kezdődik és vasárnapig tart a Vonyarci-Boros forgatag, amely Vonyarcvasegy egyik legjelentősebb nyári eseménye. A település központi rendezvénytere valódi fesztiváltérré alakul. A rendezvény központjában a Zalai borvidék ízeiának mellette gazdag gasztronómiai kínálat, kirakodóvásár és színpadi programok is terítéken. Estéről estére koncertek és zenés produkciók gondoskodnak a jó hangulatról, a családos látogatókat légvárak, gyerekbarát programok várják. Felép többek között Csonka András, a Babos Jazz Duo, Szabó Ádám, illetve Keresztes Ildikó is, úgyhogy csodás esték ment lehet részünk Vonyarcvashegyen és a Balaton közelségében. A következő percekben pedig Nora Tilandadít minket, jön a Last Run Stable, itt a Petőfi.

0: az idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30 lesz, úgyhogy jönnek a hírek, aztán pedig visszatérünk még a Balatonpartra, egész pontosan Balatonszemesre, nem is akármilyen zenei élményekért. A hírek után a zenei élményt majd a Margaret Island biztosítja. Engedd, hogy szabad legyek, mindjárt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz ma, benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Holnap hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Árokba hajtott egy teherautó az 51-es főúton Taksony és Áporka között a 29-es kilométernél. A félútpályát lezárták. Erősödik a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az ügynök akták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskola kezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Lefoglalták a Fidesz szervereit a Nemzeti Kulturális Alap pénzosztásaival kapcsolatos nyomozás részeként, erősítette meg a Bács-Kiskun megyei főügyészség. Korábban Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója számolt be arról, hogy az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait. Holnap este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pont ott parti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Élőzenek, koncertek és változatos programokkal várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor zivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: strandoz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ahogy ígértem, vissza Balatonpartra, Balaton Szemesre, hiszen 30. alkalommal rendezik meg a Queen Fesztivált, ami ma indul és egészen vasárnapig tart. A többnapos eseménye a település nyári program kínálatának egyik kiemelt rendezvénye, amely évről évre a zene és a közösségi élmények köré szerveződik. A nyári fesztiválnak a Balaton Szemesi Zene Pavilon ad otthont, a szabadtéri helyszín különösen jól illik a nyáresti koncertekhez és közösségi programokhoz, hiszen a balatonparti település hangulata természetes hátteret ad az eseménynek. A Queen Fesztivál több napon át kínál kikapcsolódási lehetőséget, a program jó alkalom arra, hogy egy esti séta vagy strandolás után zenés, könnyed, nyári eseménnyel zárd a napot. Ma majd az Új Babilon és az Omega Tribute játszik, úgyhogy Balatonszemes tökéletes választás a következő napokra. Hogyha pedig átnézünk az északi irányba, akkor láthatjuk, hogy a Carson Coma többek között a Balaton felvidéken is játszik majd a hétvégén a Művészetek Völgyében. Holnap pedig a Campus Fesztiválon, itt a Szemüveg a Petőfi.

0: egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rózsi Máté.
1: Zsagár és a Wings of Love, 7:58 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Miközben az ország északkeleti része egy kicsit felhősebb, mint többi tájunk. Jelenleg az országos hőmérsékleti átlag pedig 18 Celsius fok kereken. A fővárosban van egy baleset a Rákóczi úton kifelé, a Blaha Lujza tér előtt a belső sávban, úgyhogy itt van némi fennakadás. Vigyázz magadra, jönnek a további infók az országutakról. Aztán pedig érkezik By Alex, aki Siófokon játszik holnap után, ma este pedig a kampuszon, Debrecenben pedig ott lesz a halott pénz is. Na hát ez a párosítás kezd 8 után. Ó igen, hamarosan, itt a Petőfim.
2: Jöjjön valaki már, és igazán szeressen, bízom bennem az, aki nem bízik senkivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
8: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Többnyire napos idő lesz ma, benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot, erdőtűz pusztít Franciaországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a félútpályán. Távolabb Taksony és Áporka között pedig árokba hajtott egy teherautó a 29-es kilométernél, ezért váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek Vár megyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
11: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehet néhány záporzivatar, az tél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
11: A hírek után...
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok 2026. július 22-én szerdán immár 8 óra után. A Hallópénz csapatával a mai napon már találkoztunk, azonban most ismét ők indítják az órát, de ezúttal csatlakozik hozzájuk Pálya Alex is. Ó, igen!
7: Itt egy újabb óra!
6: Kizárólag magyar zenékkel

0: bátya.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 perc a pontos idő, nem indul jól a reggel a 84-es főúton Sárvár közelében. A 65-ös kilométernél ketten frontálisan ütköztek, de a főutat lezárták, a forgalmat jelenleg mellékutakra terelik. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztek el a félútpályán. Távolabb Taksonyi és Áporka között a 29-es kilométernél egy kis terautó árokba hajtott, csak egy sáv járható váltakozva, és erős a forgalom az M0-es keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon Vecsés és Gyál között, lassulás, kisebb torlódás van. Légy türelmes, akárcsak a fővárosban, ahol baleset nehezíti a közlekedést, a Rákóczi úton kifelé, a Blaha Lujza tér előtt a belső sávban. SMS számunk 0630303380, ide várjuk, hogyha neked is van útinfód, illetve a Messengeren, Viberen szintén elküldheted nekünk. A magyar bajnok Eto'o FC 6-2-re nyert luxemburgi ellenfelének otthonában, a labdarúgó konferencia liga selejtező második fordulójának első mérkőzésén tegnap, a visszavágót pedig jövő csütörtökön 19 órától rendezik majd itthon. Ma rendezik viszont a vízilabda világkupa női szuperdöntőjének negyed döntőjét. Magyarország Spanyolországgal játszik az M4 Sporton, illetve az M4sport.hu-n. Láthatod majd a találkozót a délelőtt folyamán, illetve az országúti kerékpárosoknál a Tour de France is folytatódik. Délután 3:43-tól jön a közvetítés a 17. szakaszról, alig hanem megint csodás tájaknak lehetünk szemtanúi. A következőkben pedig természetesen a magyar kedvencek kísérnek, bármerre is jársz, határon innen vagy túl, és ne feledd, a Petőfi online a világ bármely pontjára elkísér. Szuper, nem? Tudományos, fantasztikus pop, ezzel gördülünk tovább a szerda reggelünkben. Itt a Petőfi.

anyám hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt veszteni való. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma haza

0: De magyar Csinszka zenét hallgatjuk, ez a felsütött a napsugár, a 8:30 a pontos idő, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Az ország északi, észak-keleti részén kevésbé látjuk most a napsugarakat, ott elég felhős az égbolt, de az ország többi részén azért elér bennünket napfényesség. Csinszka egyébként jövő héten pénteken lép majd fel a Művészetek Völgyében a Transformánia showjával, ezt is érdemes lehet megtekinteni. Belga fizetésnap, ezt pedig meghallgatni, mindjárt a hírek után, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Többnyire napos idő lesz ma, benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. Több ezer flakon hamis mosószert foglaltak le Rajkánál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A 84-es főúton Sárvár közelében a 65-ös kilométernél két autó frontálisan ütközött, a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a félút pályán. Távolabb Taksony és Áporka között pedig árokba hajtott egy teherautó a 29-es kilométernél, ezért váltakozó irányban halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Benyújtotta a kormány az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot. A javaslatnál a lezárult társadalmi egyeztetés eredményeit is figyelembe vették. Azt írták, a kommunista diktatúra állambiztonsági tevékenységének feltárásával már többször kísérleteztek a rendszerváltás óta, de egyik próbálkozás sem bizonyult teljesnek vagy sikeresnek. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki hantavírus járvány. Több mint 4000 flakon hamis mosószert találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógél koncentrátumokkal több mint 25 millió forintos kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
4: Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetésnap, köszönts be, hadd öltözzek.

0: ma már 27-dik a ma. Minden történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, de most telefonáltam, mert azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A 84-esen Sárvár közelében a 65-ös kilométernél korábban baleset volt, a főutat lezárták, a forgalmat jelenleg mellékutakra teredik, vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor hozd meg a Petőfivel is. Idén is előttünk a lehetőség, hogy megválasszuk a következő év madarát, ezúttal a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kubik versenyez a 2027-es év madara címért. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979-ben indította el az év madara programot, azzal a céllal, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. A program rávilágít a védelmükkel kapcsolatos cselekvési lehetőségekre, valamint a társadalmi cselekvés fontosságára. A gyöngybagoly szorványos elterjedése ellenére is sokak számára ismerős, kedvelt madár, alakja gyakran megjelenik mesékben, művészi alkotásokban. A költésre alkalmas padlásterek, templomtornyok lezárása miatt állománya lecsökkent és veszélyeztetetté vált. A hangja miatt a macskával összefüggés behozható macskabagoly, azon kevés bagolyfaj közé tartozik Európában, melyek nem veszélyeztetettek. Tél végétől éjszakánként erdőkből és városi parkokból hangzik kísérteties, több hangú huhogása és nyávogó kiáltása. A füles kubik pedig a második legkisebb bagolyfajunk, hangját szívesen hallatja, országszerte találkozhatsz vele azokon a helyeken, ahol megfelelő élőhelyet és nagy mennyiségű rovarzsákmányt talál. A szavazatokat július 31-én éjfélig várják a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Nos, hát az év madarából csak egy van, meg sok mindenki másból is. A Kelemen kabátban zenél nekünk most. Egy van, itt a Petőfi.

0: Megoldás, Habócki Mátéval.
1: Halló magyarok!
2: Na meg az elmúlt percekben Dalos Bogival jó reggelt kívánok, ezzel érkezünk 9 óra magasságában, 8:57 egész pontosan az idő, Balmazújváros és Hajdúböszörmény térségébe pedig első felhők érkeznek. Vigyázz magadra, bármerre jár, szerencsére a fővárosban baleset nem terheli a közlekedést, már is jönnek a legfrissebbek az országutakról, aztán pedig vár ránk a Punani Masszív csapata, itt a Petőfim.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ez itt az Aranyka Show.
6: Halló, Aranyka?
5: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
6: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
7: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
8: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
13: Marad a napos idő, helyenként zivatarokkal. Döntött a parlament az iskola kezdési támogatásról, szóval lesz a strandok éjszakája.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 13-as és a 19-es kilométer között. A külső sávot lezárták, több mint 1 kilométeres a dugó. Az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a félútpályán. A 84-es főúton Sárvárnál a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó frontálisan ütközött. A főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
13: Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskola kezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés szavazását. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat. Robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Országszerte 54 fürdő csatlakozik itthon, idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhányan pedig egy-két órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
13: Napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
1: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt kívánok! Szerdát írunk, 2026. július 22 a mai dátum. Jó ébredezést, jó munkát, jó utat kívánok! Bármerre jársz, csak figyelmesen vigyázz magadra és a többi közlekedőre is. A magyar kedvencek kísérnek kezdés a Punai Masszívfal. Ami volt, az majd lesz.
9: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: amire én.
1: Ez a Haló Magyarok.
2: Kalandozz idén-nyáron is aktívan
1: Magyarországon.
3: 9.21 a pontos idő, jó reggelt kívánok! Az előttünk álló hétvégére jó időt jósolnak, úgyhogy szombaton irány a strand, pláne hogy több mint 50 hazai fürdő csatlakozik a strandok éjszakájához országszerte. Több mint másfél évtizedes hagyományra tekint vissza a strandok éjszakája. Na, a strandok többsége ezen a napon éjfélig, vagy akár hajnali egyik kettőig is nyitva tart. Na, az éjszakai program kínálatban élő koncert, DJ, retro diszkó, sauna szeán, strandmozi, tűzsonglőrök, vizitorna, fitness, jóga egyaránt. Az idei különlegességek között pedig búvárkodás, víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő, hangtálfürdő, aura és íris fotózás is elérhető, úgyhogy érdemes utána járni a részleteknek. A Strandok Éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listáját egyébként eléred a Magyar Fürdőszövetség honlapján. Nálunk pedig eléred az aktuális magyar kedvenceket a folytatásban. Méringer Marci, késő már, itt a Petőfi.

0: ez a Haló Magyarok.
1: Kalandoz idén-nyáron is aktívan
0: Magyarországon.
2: Kalandos útja van néhány Strobl alkotásnak is, melyeket mától láthatsz a Magyar Képzőművészeti Egyetemen a Halhatatlanság forrása című kiállításon. Na, a 19.-20. század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászáról beszélünk. Strobl Alajos elveszettnek itt, és újonnan azonosított munkáit most láthatod először. És nem csak az életművét mutatja be a nagyszabású tárlat, hanem olyan műveket is, amelyek több mint 100 évig rejtőzködtek, sőt, akadnak olyan alkotások is, amelyeket csak a közelmúlt kutatásai során sikerült Strobl Alajos munkáiként azonosítani. Gipsz és terrakotta szobrok is várnak, és feltárul a felfedezés folyamata is. Ráadásul látványos kortárs gesztussal is kiegészül mindez. A Felsőoktatási Intézmény Andrássy úti főépületének lépcsőjén egy közel életnagyságú 3D nyomtatott szoboralakkal is találkozhatsz. Strobl Alajos a magyar szobrászat meghatározó alakja volt, nevéhez olyan jelentős alkotások fűződnek, mint a budavári Szent István lovas szobor, a Mátyás kút vagy a Magyar Nemzeti Múzeum előtti Arany János emlékmű. Művészi pályája mellett pedig pedagógusként is maradandó örökséget hagyott maga után. A szeptember 19-éig megtekinthető kiállítás a Strobl emlékév részeként valósul meg, hiszen épp 170 évvel ezelőtt született. Na most következő dal pedig épp 20 évvel ezelőtt. Rácz Gergő, Bennünk a világ, itt a Petőfi.

0: Kalandozz idén-nyáron is aktívan Magyarországon!
1: Kalandban nincs hiány a napokban Debrecenben sem, hiszen ma kezdődik a Campus Fesztivál. A koncertek mellett látványos kísérletekkel, játékokkal, sokszínű, érdekes, informatív és szórakoztató programokkal készülnek egészen szombatig. Na, a Debreceni Egyetem is képviselteti magát, idén is a Sportdiagnosztikai Központ ad otthont az orvos és egészségtudományi standoknak. Az egyetem tér 12 faházában 24 egyetemi egység mutatja be oktatási és kutatási tevékenységét izgalmas és játékos formában. Saját színpadukon pedig számos érdekes beszélgetéssel és előadással várnak. Szóba kerül a növénybiológia és az agrárinnováció, a tudás, a tudomány karrierépítésben betöltött szerepe, a képmáshoz való jog, vagy épp a matematika világformáló jelentősége is. A fellépők között pedig a teljesség igénye nélkül ott van a 4th Street, a Honey Beast, vagy épp a Follow the Flow is. Most állunk is, ők zenélnek. Itt a Beszívom a Petőfém.

0: Petőfi Rádióban.
1: Unique, hiszed vagy semmit, a Petőfin 957-kor nagyon-nagyon jó reggelt kívánok. Az ország északkeleti részében kitartanak a felhők, a napi melegrekordtól viszont igen messze vagyunk. 2007-ben Tiszaújvárosban 40,3 Celsius fokot mértek, jelenleg az országos átlag 21,4 Celsius fok. Ami a hazai vizeink hőmérsékletét illeti, a Balaton 23-24 fokos, a Velencei tó 20, a Fertőtó 21, a Tiszató pedig 26 fokos, az Adriai tenger pedig 27-28 Celsius fokos az északi részen, és ha netán épp arra felé tartasz, akkor mondom, hogy viszonylag gördülékenyen lehet haladni. Zágráb, illetve Ljubljana térségében sincs nagyobb fennakadás, de mindenki vigyázz magadra, a határon túl is. Holnap pont ott parti, határon belül, országszerte több helyen, az Ivan and the Parasol majd Óbudán teszi könnyebbé a várakozást az izgalmas percekben. No, meg a következő óra elején nálunk itt a Petőfém.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
6: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
9: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
14: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
15: Marad a napos idő, helyenként zivatarokkal. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Tovább nőtt a kőolaj világpiaci ára.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Terelést építenek ki az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán a 13-as és a 19-es kilométer között. A külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Gyál térségében burkolati jeleket festenek. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres dugó alakult ki, ami hatással van az M0-as autóút felé érkezőkre is. Szintén a röszkei határ felé vezető oldalon Örkény közeli a növényzetet távolítják el. A 67-es kilométernél csak a belső sáv járható. Lejjebb, Lajos Mizsénél pedig a külső sávon a burkolatot javítják, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, ami mögött több mint 3 kilométeres dugó alakult ki. A 84-es főúton Sárvárnál a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó frontálisan ütközött. A főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
14: Hírek.
15: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Rákospalota Újpest vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón a célok között említette a vasúti járművek átlag életkorának jelentős csökkentését, a fővonali közlekedés gyorsítását, a villamosított hálózat bővítését és az utasközpontú szolgáltatás kiépítését. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt. Miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár, a sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az Érdi járásbíróság jogerősen egy évvel függesztett börtönre ítélte. 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedés után csak nem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szauna szeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
14: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehet néhány zápor zivatar, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
14: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
14: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt kívánok! 2026. július 22-e van szerda, elmúlt 10 óra, folytatódik a Halló Magyarok a mai utolsó 60 percünkkel, és természetesen a magyar kedvencekkel. Mindjárt a Magashegy Underground-i a terep, jön a metróhúzat, de elsőként az I'm in the Parazol és a Dancer.
5: Itt egy újabb óra,
14: kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

Petőfi Rádió, minden magyar, egy perc elmúlt, 4:11, a Diaz ment a zenét nekünk. A Dunán pedig megkezdődött a nyár 26 mai adása, ezúttal is a Réfülöpi Mólóról. A jazzes hangulatról a Varga Tivadar trió gondoskodik, a bluesos rockos hangzásról pedig az Asphalt Horseman. A műsorvezetőkről karikatúra készül az adás ideje alatt, a konyhában pedig egy igazi balatonfelvidéki alapanyagokból összeállított brunch. Nálunk pedig készülnek a magyar kedvencek, mindjárt a Halott Pénz, most pedig Ákos, aki a műtétje után elsőként a Ferences ifjúsági találkozó meghívásának tett eleget Szegeden. Bízunk benne, hogy mi hamarabb visszatérhet a színpadokra is. Ez a Hello, itt a Petőfi.

0: magyarok a Petőfi Rádióban.
1: A magyar történelem egyik legjelentősebb hadszíni győzelmére, a Nándorfehérvári diadalra emlékezik a közmédia a mai napon tematikus műsorokkal. Történelmi tényeken és legendákon keresztül ismerheted meg Hunyadi János korát, a Nándorfehérvári diadal jelentőségét és annak máig élő emlékezetét. 15 órától az M5 csatornán láthatod a Nándorfehérvári diadal és Hunyadi János című adást, mely bemutatja a Hunyadi család felemelkedését, végigköveti Hunyadi katonai pályafutásának legfontosabb állomásait, felidézi az 1456-os Nándorfehérvári

0: vetíti a székelyföldi legendárium, a Harangszó titka című epizódot. Ez egy olyan rajzfilm sorozat, amely a székely mondák és legendák világába kalauzol, ezúttal a déli harangszó eredetét felelevenítve. S ha már déli harangszó, a mai napon délben egyébként a Kossuth Rádióban a Nándorfehérvári templom harangja szólal meg. Nálunk pedig Nagy Bogi hallható a következő percekben, aki holnap Salgótarjánban, pénteken pedig Debrecenben a Campus Fesztiválon lép fel. De se közösen, ez a Jól leszek újra, itt a Petőfi.
1: Ez a legújabb.

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
2: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria a pálya, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
3: Várom a percet, már rég múlt, azt a

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát kívánok, agyép, jó lazítást. A hétvégi tervezgetés 11-től majd Medgyessy Gábor segíti programajánlatokkal, később pedig kirándulás tippekkel. Délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig ma is Kultúrfitness. Benne itt lesz Deng Viktória, akivel természetesen az operett világa, a Sziszi, a Boldog Békeidők, a búvárkodás is szóba kerül. Na megérkezik Szani Rolandhoz Tiszai Jenis és Kohánszki Roy, ugyanis tavaly alakult a Team Hongs együttes, erről is mindent megtudhatunk. 11-től pedig a Vándorboltban Fekete Laci Karácson Tamással, azaz Fluor Tomival beszélget majd sok-sok érdekességről, na meg a parkos koncertélményekről, úgyhogy tarts velünk akkor is. A következőkben pedig a Tortuga kísér, a Kovaszki meg a Vegából ismert Szórá Jimmy Csabával, túl sokszor itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: És találj haza te is épségben, a kellő nyugalmat mindehhez Rúzsa Magdi biztosította az elmúlt percekben. Az elmúlt 5 órában pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál, Habocki Mátét hallottad. 11 óra után majd jön Megyesi Gábor, és természetesen programajánlatokkal készül. A bőröd védelmére pedig mindenképp figyelj, hiszen függetlenül attól, hogy nincs olyan nagy meleg a mai napon, azért az UV-sugárzás még délután 4-ig igen-igen erős lesz. Holnap hajnalban találkozunk, bármerre jársz határon innen és túl, vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
6: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
6: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
10: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
11: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
10: Ne várj, használd az Urzinolt!
11: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a napos idő, helyenként zivatarokkal. Vasútfejlesztési programot indít a kormány, bezáratnák a helyiek a nagy kanizsai lőteret.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M0-es déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolatjavítást végeznek az M1-es felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, több mint 4 kilométeres a dugó. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös közelében. A 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, már 2 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Gyál térségében burkolati jeleket festenek. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres dugó alakult ki. Lejjebb Lajos Mizsénél pedig szintén a külső sávon a burkolatot javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik tehát a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométeres dugó alakult ki. A 84-es főúton Sárvár közelében pedig a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó frontálisan ütközött, a főutat lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
12: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak, mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermek nevelő, valamint az egyszülős családok. Aláírás gyűjtés indult a Nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás.
0: Petőfi Rádió Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Az Eto FC idegenben simán 6-2-re verte a luxemburgi Atert Bissen együttesét a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában az első mérkőzésen. A visszavágót jövő héten csütörtökön játsszák Győrben. Kölcsönadja Pécsi jár, mint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék három felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azzal indokolta a döntést, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Tóth Gergely főtáblára jutott férfi törben a hongkongi vívó világbajnokságon, ugyanez nem sikerült Mihály Andornak. Szemes Gergő, valamint Dósa Dániel világranglistás helyezése alapján közvetlenül a 64 közé került. Női párbajtőrben Muhari Eszter kiemeltként kapcsolódik majd be a küzdelmekbe, és főtáblára jutott Nagy Blanka is. Büki Lili, illetve Borsodi Emma búcsúzott a mezőnytől. Budapest rendezi a 2027-es felnőtt birkózó Európa-bajnokságot április 5-e és 11-e között.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Anikónak köszönjük szépen a friss híreket, és már indítjuk is az itthon otthont a Petőfi Rádió programajánlóját. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, megemlékezünk a Nándorfehérvári diadalról, mutatjuk a közmédia ünnepi kínálatát, és elkalandozunk a szegedi lótuszok közé is. Tarts velem, a kezdés pedig már is a Balkán fanatiké.
0: Itt egy újabb óra,
2: kizárólag magyar

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Nagyon szép szerda délelőtt, július 22-e van. A mai nap különleges helyet foglal el a szívünkben, hiszen a Nándorfehérvári Diadal emléknapját ünnepeljük. 1456-ban ezen a napon aratott világra szóló győzelmet Hunyadi János és Kapisztrán János serege a többszörös török túlerő felett. A hősies helytállásnak köszönhetően a déli harangszó azóta is az egész keresztény világban erre a magyar sikerre emlékeztet minket. De nem csak a múlt emlékeivel, hanem rengeteg friss nyári programmal is készültem mára. Záporokkal tarkított, de kifejezetten kellemes napok állnak előttünk, úgyhogy érdemes már most megtervezni a hétvégi szabadtéri megmozdulásokat. Tarts velem! És nem csak jó program ötleteket, hanem jó zenéket is hozok neked. Itt is van az Ári Mafia Betonhofival. Ez a Nesztek, a Petőfim.
1: Szevasztok, én Kéri András Kalambó.

rendező mutatja be a Hunyadi család felemelkedését, fél öttől pedig az M5 História járja körbe a Nándorfehérvári ostrom titkait. Este 6 előtt nem sokkal a Nándorfehérvár hősei című dokumentumfilmet nézheted meg, míg a legfiatalabbakat az M2 mesetévén a székelyföldi legendárium rajzfilm sorozat várja. Ez a déli harangszó eredetét meséli el játékos formában. És ne feledd, hogy délben a Kossuth Rádióban is felcsendül a történelmi harangszó. Tarts a közmédia csatornáival, a képernyők előtt is. Most pedig folytassuk zenével. Itt a Petőfin, jön a Biolex és a Slap.

0: tükör fölé magasodó rózsaszín virágtenger. Megvan a látvány? Na, jönnek a lótuszok.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Vagy inkább mi megyünk a lótuszokhoz. A hétvégén igazi távol-keleti hangulat vár mindenkit a Szegedi Tudományegyetem fűvészkertjében, ahol megrendezik a lótusznapokat. Közép-Európa legnagyobb indiai lótuszállománya ilyenkor mutatja a legszebb arcát a japán kert taván. A botanikus kert munkatársai vezetett lótusztúrákkal készülnek, a pihenni vágyókat pedig a tó szigetén lévő teaház, szabadtéri jogaórák és meditációs foglalkozások várják. Emellett lesz bonsai kiállítás, japán papírhajtogatás, indiai tánc bemutató és autentikus keleti ételkóstoló is. Érdemes beszippantani a keleti kultúrát és a spirituális megújulás hangulatát Szegeden, tehát most hétvégén. És a hangerő gomb felé is érdemes nyúlni, mert már is a Nene zenekarral megyünk tovább a folytatásban. Ez a későre jár, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Tudtad, hogy az 1500 óta felcsendülő déli harangszó egy olyan nemzeti eseményünk, melyhez hasonlóval egyetlen más nép sem rendelkezik? Hunyadi János világra szóló győzelme 70 évre megállította az oszmán birodalom hódítását Európa felé. A hazai médiában is régóta hagyománya van ennek a pillanatnak. A Magyar Rádióban először 1928-ban közvetítettek déli harangszót a budapesti egyetemi templomból, a Millennium óta pedig a Kossuth Rádió minden nap más-más település harangjával idézi fel a nándorfehérvári hősök emlékét. Pár perc múlva érkeznek a friss hírek a harangszóval, utána pedig folytatjuk a programajánlós műsorunkat a Carson Kómával.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
3: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán. A Petőfi

0: 0630 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Daniro Landdal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
2: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
3: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
3: a Petőfi Rádióban.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Gábor Anikó.
3: Ez a Petőfi Rádió.
7: Marad a napos idő, helyenként zivatarokkal, vasútfejlesztési programot indít a kormány. Elkezdődött az idei bálványosi nyári szabad egyetem.
3: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M0-es déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolatjavítást végeznek az M1-es felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 8 kilométeres. Az M3-as Budapest felé vezető oldalán terelést bontanak Gyöngyös közelében. A 79-es kilométernél a külső sávot lezárták, a dugó meghaladta a 2 kilométert. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Gyál térségében burkolati jeleket festenek. A 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és több mint 2 kilométeres torlódás alakult ki. Lejjebb Lajos Mizsénél pedig a külső sávon a burkolatot javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométeren araszolnak az autók. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Orbán Viktor szerint az alaptörvény 17. módosításával önkény uralmi rendszer jött létre. A Fidesz elnöke pártja ellenállási nyilatkozatát ismertetve bírálta a többi között azt, hogy a módosítással az ellenzéki pártok képviselőinek mintegy felét kizárják a politikából. A személyre szabott visszamenőleges hatályú módosítással pedig elmozdították a köztársasági elnököt, és így tettek az Alkotmánybíróság elnökével is. Bóka János, a Fidesz tegnap megválasztott frakcióvezetője az eseményen arról beszélt, a politikai közösségünknek erőt és hitelt adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni. Tusványos egy párbeszédre nyitott rendezvény, amely ragaszkodik értékrendjéhez. Hangsúlyozták az alapítók a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor hivatalos megnyitóján. Toróté Tibor, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke szerint a ma már Fidesz rendezvényként számon tartott Tusványosnak vissza kell térnie a szabad egyetemi jellegéhez, nemzetegyesítő gyökereihez. Online tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Gyermekkórháza Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Országszerte napos, gomoly felhős az idő, főként keleten lehetnek elszórtan záporok, zivatarok, a szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A déli harangszó és a friss hírek után megy tovább az Itthon Otthon a második felvonásával. A programajánlós műsorunkban Nyergesújfalura, Balassagyarmatra és Nyársopátra látogatunk el, pörgős koncertekkel, szuper gasztroélményekkel, lesz itt minden. Megyesi Gábort hallod a mikrofonnál, a kezdés pedig a Carson Kómáért.
3: Itt egy újabb óra,
0: kizárólag magyar

0: nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.

0: jár.
1: Ha egy tényleg sokszínű nyári fesztivált keresnél, ahol a legkülönfélébb zenei stílusok találkoznak, akkor most hétvégén jön el a te időd.
2: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ajánló célba venni Nyergesújfalut és a Pince völgyeket. Július 24-én és 25-én rendezik meg, ugyanis a Völgyválaszt, ahol két színpadon váltják majd egymást a fellépők. Pénteken a nagy színpadon ott lesz a Gátfedör, Horváth Tamás és Lotfi Begi, míg szombaton olyan közönségkedvencek érkeznek, mint a Punani Masszív, vagy éppen a Parnó Graszt. Ha esetleg az akusztikusabb, vagy jazzes dallamokat szereted, akkor a kis színpadon a New Day Sextet és a Jazz Formers várja az érdeklődőket. Pop, retro, világzene és fesztivál hangulat. A Völgy válaszom. Tehát ezen a hétvégén legyen a célpont Nyergesújfalu. Ha neked is van program ötletet, küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de az Insta és Facebook oldalainkon keresztül is tudsz üzenni. És hogy milyen egy igazi palóc búcsú nem sokára, ez is kiderül. Most viszont jön a Vad Fruttik ide a Petőfire. Ez a Szemben a nappal.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: La Louisiana és a Ha élni felejtek itt a Petőfin, ahol minden magyar te ne felejts el élni, és ha teheted, akkor töltsd fel izgalmakkal a napjaidat. Ebben segítek az Itthon Otthonban.
1: Itthon, otthon, van programod.
0: Észak-Magyarországon Balassagyarmat, a hagyományok földje csak minket vár. Július 24-e és 26-a között rendezik meg a Palóc búcsút és folkfesztivált. Ez a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvénye, a Palóc kultúra, a népművészet és az összetartozás igazi ünnepe. Pénteken Szent Anna ájtatossággal és Szvorák Katalin koncertjével indul a program, szombaton aztán élettel telik meg a tér, lesz Palóc Ízek utcája, a kézműves vásár, mesejáték és látványos viseletvetélkedő is. Az estéket a Göbezenekar és a Magyar Mennyegző nagy koncertjei koronázzák meg. Az esemény ingyenesen látogatható, úgyhogy fedezd fel a Palóc örökség élő csodáit a család aprajával, nagyjával. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánlója, mindjárt egy jó kis lecsós megmozdulással, de előbb még jön a Balkán VIP és a Szabadabb.

0: A Zanzibár után, na, csapjunk bele a lecsóba.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Van egy jó hírem, július 25-én szombaton megrendezik a Nyársafáti Lecsó Fesztivált. A Szarka Kúria udvarán amatőr és profi szakácsok csapnak majd össze, hogy eldöntsék, ki készíti a legfinomabb klasszikus, vagy éppen új hullámos lecsót. A gasztronómiai élmények mellett a színpadon beveti majd magát Ihos József katonéniként. Érkezik Bunyós Pityú, a sztárvendég pedig az Irigy Hónajmirigy lesz. A gyerekeket szafári játszóház, cukorágyú és lézerharc várja, jól hangzik. A vásárban pedig kézműves finomságokat kóstolhatunk, így aztán egy biztos, hogy éhesen és unatkozva senki sem tér majd haza Nyársapátról. Élményekkel lehet gazdagodni, tehát július 25-én szombaton meg is éheztem egy jó kis lecsóra. Na de most a folytatás a zené, itt a Hiperkarma Petőfin. Tiktak!

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: A Kovalszki meg a Vegával utaztunk egy világon át, és ezzel a zenével el is érkeztünk az óra végéhez itt a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban viszont indul a Hajrá Magyarok Extra, melyből megtudhatod, mi is az a Palóc Grand Canyon. A mikrofonnál Megyesi Gábor, a friss hírek után pedig, ami a zenei menünket illeti, itt lesz a Szöri és Pulek páros a Bébivel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
4: Itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
5: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
4: küld el nekünk Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk.

0: hangszere.
1: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Gábor Anikó.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Marad a kellemes nyári idő, vasútfejlesztési programot indít a kormány, a Margit szigeten folytatódott a BRFK és a BKK közös kampánya.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M0-es déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás miatt az M1-es felé vezető oldal 16-os kilométerénél a két belső sávot lezárták, a torlódás már több mint 3 kilométeres. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél szintén a külső sávot zárták le, több mint 2 kilométeres dugó alakult ki. Lejjebb, Lajos Mizsénél pedig a külső sávon a burkolatot javítják, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik tehát a munkavégzés, mely mögött több mint 3 kilométer hosszan arra szól a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai, gazdaságfejlesztési ügy. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból valósul meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. A Margit szigeten folytatódott a gyermekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőrzik a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is napos, gomoly felhős időszakok váltják egymást, elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap már bárhol kialakulhat szorványosan zápor-zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 8-15, holnap napközben 23-29 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Már indul is a Hajrá Magyarok Extra. Megyesi Gábor a mikrofonnál. Hello, szép délutánt. A következő órában bejárjuk a Kisbalaton rejtett kincseit, a Diás-szigeten felfedezzük a pákozdi ingóköveket, és megcsodáljuk a vadregényes Palóc Grand Canyont is. Tarts velem! A Szörnyi és Bulek páros pedig már itt is a kezdésben.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Fluor, Sosehol és Sofia közös újdonsága a keserű után. Kezdünk első állomásunkkal a vadregényes Kis Balatonnal, azon belül is a legendás Diász-szigettel. Ha esetleg te is Matula bácsi és Tutajos nyomdokain járnál, akkor ott a helyed. Meglátogathatjuk az autentikus Matula kunyhót, valamint Fekete István és a neves természettudós Vönöcki Senk Jakab emlékszobáját. A gyerekekkel érkezőknek ráadásul izgalmas foglalkozásokat is tartanak a halászatról és a Zala folyó apró lakóiról, így a Kis Balaton valódi kincses ládáját nyithatjuk ki. A túra során a kutatóháztól egy rövid autózás és egy kellemes séta vár ránk. Fontos tudni, hogy a Diász-sziget kizárólag szakvezetővel látogatható, négylábú kedvenceinket pedig pórázon vihetjük magunkkal. Készülj fel egy igazi időutazásra a Berek szívében. Ezután majd a Velencei hegység lesz a következő állomás, na de addig is itt szólnak a hazai kedvenceid. Már is a Middletonstól ez a Halo, a Petőfi.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Következő állomásunk a Velencei hegység, itt a Hajrá Magyarok Extrában, Európa szerte ritkaságnak számító geológiai csodákkal, a pákozdi ingókövekkel találkozhatunk ott. A természetvédelmi területen előbukkanó hatalmas gránit tömböket az évmilliók során a szél és a víz formálta lekerekített bizarr sziklacsoportokká. A helyek által gyapjú zsákoknak nevezett alakzatok olyan hatást keltenek, mintha óriások dobták volna őket egymásra. Olyan ikonikus formációkat csodálhatunk meg a tanösvényeken sétálva vagy kerékpározva, mint a gombakő, az oroszlánszikla vagy a kockakő. A pogánykő csúcsán pedig még cirilbetűs feliratok is őrzik az 1991 előtti időszak emlékét, amikor a terület szovjet katonai gyakorlótér volt, egy különleges túrahely.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Mai utolsó állomásunk Nógrád szakán közelébe vezet, a lenyűgöző Párizs patak szurdok völgyébe, melyet sokan csak Palóc Grand Canyonként emlegetnek. 15 millió évvel ezelőtt még egy ősi folyam kanyargott itt, ma pedig a 15-20 méter magas, szinte függőleges, sziklafalszerű hordalék rétegek között sétálhatunk. A völgy az év nagy részében száraz, de esőzések idején varázslatos vízesések képződnek benne. Igazi vadregényes terep ez, ahol fagyökerek és mohász sziklák között haladhatunk, ráadásul itt találhatók Magyarország első fatörzs barlangjai is. Ezek a világviszonylatban is ritka lenyomatok úgy keletkeztek, hogy a vulkáni üledékbe ágyazódott fatörzs óriások idővel elkorhadtak, üreget hagyva maguk után. Ne hagyd ki ezt a földtani időutazást. Mi is utazunk tovább a szerda délutánunkban, ezúttal a The Enehit csapatával. Ez a Messages.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión. Minden egyes álmom, te vagy mindig benne.
1: Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente. Ez a legújabb magyar zene.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Sűrűbben találkozhatunk őzekkel az utakon, de hogy ennek mi az oka egészen pontosan, a következő órában beszélünk róla. Akkor is tarts majd velem a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Szép délután, a friss hírek után azonnal hozom majd a halott pénzt. Mindenre ráveszel, ez jön Kőváryval közösen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
10: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
11: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
10: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
11: a Petőfi Rádióban.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
15: Nagyszabású vasútfejlesztési program kezdődik, folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések, marad a napos idő elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
15: Javítják a burkolatot az M0-ás déli szektorán, a Hárosi Duna hídon az M1-es felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél a két belső sávot lezárták. Már 10 kilométeres a torlódás. 40 perccel is több lehet a menetidő. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Ócsa térségében burkolati jeleket festenek. A 30-as kilométernél a külső sávot lezárták. Több mint 5 kilométeres a torlódás. 20 perccel több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
15: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerő áramlást és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat is. Nem tesz feljelentést a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter az új közlekedésfejlesztési terv bemutatóján úgy fogalmazott. Az előző kormány közpénzen folytatott propagandája az oka, hogy sokakban túlteng a gyűlölet és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, hogy a társadalom jó úton halad, egy emberséges, működő Magyarország felé. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirenden lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítása. Tájékoztató sorozatot indít a Heimpál Gyermekkórház a Facebookon. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyerekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
15: Folytatódik a napos enyhe idő, ma keleten lehetnek elszórtan záporok. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 8-15 fok, napközben 23-29 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
2: A hírek után
11: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Most már több idő eltelt a hétköznapokból, mint amennyi még hátra van belőlük, ez azért nem hangzik olyan rosszul. 14 óra után járunk, ez pedig már a hazai, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, szép délutánt, a kezdés most a halott pénz és Kővárié, ez a Mindenre ráveszel. Tarts velem!
11: Itt egy újabb óra!
2: Kizáró

Vroom Vroom, ezzel vezette fel Jude Law vadonatúj lemezét és egy új érát. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. És ha már Vroom Vroom, akkor figyelem, autósok, veszélyes hetek jönnek az utakon. Július közepétől augusztus közepéig tart ugyanis az őzek párzási időszaka. Ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak, és akár napközben is hirtelen kiszaladhatnak elénk. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a vadveszélyt jelző tábláknál feltétlenül lassítsunk 60-70 km/h-ra, főleg szürkületkor. Mindig figyeljük az árokpartot, és ha átfut előttünk egy őz, azonnal számítsunk a követőjére is, mert hogy párban mozognak. Borult időben nappal is kapcsoljunk tompított fényt, ez nagyon fontos. A legfontosabb pedig, ha elkerülhetetlen az ütközés, semmiképp ne ráncsuk el hirtelen a kormányt, inkább fékezzünk egyenesben. Ha megtörtént a baj, értesítsük a rendőrséget és a helyi vadásztársaságot, és fotózzuk le a helyszínt. Mindenki vigyázzon nagyon magára, és persze az őzekre is. A vér nem válik vízzé, ez pedig már a Hooligans énekli, egészen hihetetlen 25 évvel ezelőttről. Ez szóval most itt a Petőfi. Yeah.

gyövesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mond.

0: Ték fel, és azóta is a száguldó cirkusz elmaradhatatlan állomása. A Monaco falak nélkül becenevű szűk és technikás aszfaltcsíkon idén sem csak a Forma 1, hanem az F2, az F3 és a Porsche Superkupa mezőnye is összecsap még a nyári szünet előtti utolsó hétvégén. Érdemes tehát az M4 sportra kapcsolni, szombaton délután 4-kor jön az időmérő, vasárnap délután 3-kor pedig rajtól a futam. Szurkoljunk együtt! Na folytatásban pedig hallgassuk együtt Korina és utazó dalát, ez a Szilánkok, a Petőfi.
1: Mm-hmm.

0: Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Blanc dala után már is megnézzük, hol van fennakadás az ország útjain.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Például az M1-esen Budapest felé ott szakaszos torlódásra, lassulásra számíthatunk Tata és Bicske között. Az M5-ösön Röszke felé Lajos Mizsénél pedig a burkolatot javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon dolgoznak éppen. Emögött több mint 3 kilométeres a torlódás már. Az M9-esről is kaptam hírt. Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütköztek. A forgalom félpályán irányon váltakozva tud haladni. Vezess óvatosan, vigyázz az őzekre és egymásra is, ha pedig van közlekedési infót, küldd el Viberen, Instán vagy éppen Facebookon.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: És az az óra is elsuhant itt a Petőfin, ahol minden magyar. Odettel zártuk ezt a kört, de mindjárt jön a következő, melyben egyébként még arról is beszélünk, miért érdemes nem sokára az eget kémlelni. Megyesi Gábort hallod a mikrofonnál, szép délutánt, a friss hírek után pedig hallhatod a Magna Cum Laude-t és azt a dalt, amit szerintem te is kívülről fújsz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
3: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelzőtáblának a jelentése, Vivian? Mi a helyes áthaladási sorrend?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Nagyszabású vasútfejlesztési program kezdődik, lemondott a legfőbb ügyész. Marad a napos idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Javítják a burkolatot az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán, Lajos Mizsénél. A 72-es kilométernél a külső sávon dolgoznak, mögötte több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerőpiac rugalmasságát és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek. Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna-horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool. Nem jutott be a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8 hétre, így a mieink pénteken az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Folytatódik a napos enyhe idő, ma csak keleten lehetnek elszúrtan záporok. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 8-15 fok, napközben 23-29 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Két meteorra is érkezik a közelünkbe. Ettől persze félnünk nem kell, sokkal inkább a látvány lesz fontos. A részletekkel jövök nem sokára itt a hazaiban. Szép délutánt a mikrofonnál, Megyesi Gábort hallod. A Titán elé hozom már is a Magna Cum Laude-t. Ez a Színezd újra.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

0: magyar. Petőfi Rádió.
1: Gyere, bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és akkor most egy pillanatra szakadjunk ki a mókuskerékből, mert egy bensőséges zenei utazásra hív minket a Lilium Akusztik, vagyis Tráger Lili, ez zenekara, akik idén jelentették meg a Vannak még mesék című kislemezüket. Ez az akusztikus zene arra inspirál mindannyiunkat, hogy a rohanó hétköznapokban is vegyük észre az élet apró, rejtett csodáit. Ha szeretnéd élőben is hallani a Liliumot, akkor legközelebb augusztus 15-én Dunaharasztiban csípheted el őket, ahol a koncertet egy különleges fotókiállítással is egybekötik, szóval lesz ott elmesélni való történet bőven. Itt a Vannak még mesék, a Petőfi.

0: Rádiónk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bánatos balladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul,

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek, légy.

De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar készül, mert július végén egy igazi égi látványosságban lesz részünk. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka éri el aktivitása csúcsát két meteorraj. Próbálom egyből kimondani ezeket: a déli delta aquaridák és az alfa capricornidák. Bár a majdnem teli hold miatt óránként csak 10-15 hullócsillagot csíphetünk el, a látvány azért így is lenyűgöző lesz, főleg, hogy az alfa capricornidák időnként fényes tűzgömböket is növesztenek. A megfigyeléshez egyáltalán nem kell távcső, csak egy fényszennyezéstől mentes sötét hely. Külön érdekesség, hogy ezt a meteorrajt 1871-ben a híres magyar csillagász Konkoly Tege Miklós fedezte fel Ógyallán. Kémleljük tehát az eget jövő hét közepén, és készítsük be előre a kívánságokat. És ha már így az eget kémleljük, akkor a galaxisok jöhet a folytatásban a Petőfin, ez a Változatok a krokodil farkára.
1: Ja,

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Már is megnézzük, mi a helyzet az utakon. Jönnek a legfrissebb közlekedési infók.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M0-ás keleti szektorában az M3-as csomópontján a közelében a 68-as kilométernél két autó ütközött, a 11-es főút irányába a külső sávot zárták le. Az M1-esen a Budapest felé tartó oldalon szakaszos torlódás, lassulás van Tatabánya és Szárliget között, elsősorban a külső sávon, ezért aki személyautóval van és Budapestre tart, az mindenképpen inkább az átterelt belső sávot válassza. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél a burkolatot javítják, a 72-es kilométernél a külső sávon éppen dolgoznak, emögött több mint 3 kilométeres a torlódás már. Ha te is a kormány mögött ülsz, és bármilyen akadályt, lassulást vagy trafit látsz, oszd meg velem SMS-ben a 0630303380-on, de Viberen, Instán és Facebookon is írhatsz. Segítsünk egymásnak, hogy mindenki épségben hazaérjen.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.

0: Szikoratomi kollégámmal nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a mikrofonnál. Medgyessy Gábort hallottad, SMS számunkat pedig készíts be 0630303380, szükséged lehet rá, ha szeretnél te is Petőfis ajándékcsomagot nyerni. Legyen szép a délutánod, és találkozunk holnap is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések, lemondott a legfőbb ügyész. Marad a napos idő, elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás keleti szektorán az M3-as autópálya csomópontjának közelében a 68-as kilométernél baleset történt. A 11-es főút felé csak egy sáv járható, 2-3 kilométeres a torlódás. A déli szektorban az M5-ös felé a Nagy Duna hídnál defektet kapott egy teherautó a 15-ös kilométernél. A gyűjtő elosztósávon vesztegel. A többi forgalmi sávban nagyobb mennyiségű törmelék került, ezért lassul a haladás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél javítják a burkolatot. A 72-es kilométernél a külső sávon dolgoznak, mögötte 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi között a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy az ügyészség független maradjon. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált. A legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta. Csak nem 30 év után az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg a lőteret. Hétvégenként is éjszaka is éles lövészet zajlik. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak Budapesten. A Tabán moziban július 24-től 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Meg lehet nézni a Szenvedély íze című 2023-ban a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezéséért járó díját elnyerő alkotást. A Toldi moziban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. A válogatásba bekerült a Naplemente Napkelte című film is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a napos enyhe idő, ma keleten lehetnek záporok. Holnap egy hideg front miatt már több felé kialakulhat zápor, zivatar. Északa 8-15 fok, napközben 23-29 fok lesz. A Balaton 23, a Belencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 4 óra után is számíthat ránk. Remélem, hogy lassan mindenkinek leketyeg a mai műszak. Kitartás, hogyha dolgozol, ha pedig a szabadságot töltöd, akkor lazuljunk együtt. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték indul. Nyernek te a mai nyereményt, a Petőfi Rádiót, ajándékcsomagot.
1: Egy újabb óra. Kizárólag.

Petőfi Rádió, minden magyar. Sokan vagyunk együtt ma délután is, akár az utakon, akár munka közben, de tudom, most így júliusban a félvilág szabadságon van. Szóval jó pihenést, jó nyaralást, és köszi, hogy közben is minket hallgatsz. A délutánt feldobjuk, felpörgetjük nyereményjátékkal. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, amely tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt, Petőfi Rádiós bevásárlótáskát. És hogy hogyan lehet a tiéd? A dolog teljesen egyszerű. Figyeld a zenék között lévő felhívást, amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom a jelentkezésed SMS-ben a 0630303380-on. A gyorsaságot tudjuk jutalmazni, tehát hogyha elsőként küldesz nekünk üzenetet, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt. Ilyen egyszerű. Kacsintok, a játék perceken belül indul. Légy résed!

Térhenék veled a Petőfi Rádióban minden magyar. Ma délután ez volt az óra nyerős lágere, amely a leggyorsabb üzenet küldőnek ajándékot ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél SMS-ben a 0630303380-on, és hogy ki volt a legelső, aki mindenkinél gyorsabban reagált, őt hamarosan visszahívom. Addig is, itt a Soulwave, Sorstalan, ezt indítom. A dal, amelyet szerintem élőben is hallatunk Debrecenben a kampuszon, hiszen a srácok ott lépnek fel most pénteken, de hamarosan lesz koncertjük Egyházasfalun, Békéssámsonban, Halmajon, Szegeden és Sümegen. Soulwave, Sorstalan, ezzel azulunk a délutánban a Petőfi Rádió.

0: hívásunk után. Már is őt hívom.
1: Igen, tessék.
0: Hello, szia, én a Petőfi Rádióból csörgök. Szikora Tamás vagyok.
1: Ja.
0: Mi a keresztneved? Hogy szólíthatlak?
1: Én is Tamás vagyok.
0: Hello, Tamás. Hello, Drusza. Gyors voltál, és elsőként futott be az üzeneted a játék felhíváskor, úgyhogy bent vagy. Van két kérdésem a nyereményért. Az első, hogy mondd el kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: A Délhemi Jég Velem.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Igen, tudom. Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Oké, Tamás, megcsináltad. Nyertél. Gratulálok. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, van már ilyened?
1: Nem, de vártam rá.
0: Bögre kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ezt adjuk majd neked postára.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod a rádiót?
1: Hát nyaralgatunk.
0: Merre nyaralgatunk? Igen.
1: Balaton-Füred.
0: Aha, és mennyi időt töltötök ott?
1: Egy hetet.
0: És ti melyik típusú nyaralók vagytok, akik végig túrázzák az egészet, és minden nap mennek össze-vissza, vagy épp ellenkezőleg, szinte ki sem mozdultok, pancsoltok, lazultok, egész nap pihentek, feltöltöttök?
1: Ugyan Tamás vagyok, de nem túrás, mint te, úgyhogy inkább lazulgatunk és feltöltődünk.
0: Na hát akkor érezzétek jól magatokat, bármilyen is legyen az időjárás, mert azért a következő napokra is mondanak ilyet is, olyat is, de kívánom, hogy töltődjetek fel. A következő dal pedig a tiéd lesz most, Jumo Daddy és Hangácsi Márton közös zenéje a Good Times.
1: Köszönöm még egyszer.
0: Játék holnap délután is lesz, 4 és 5 óra között. Figyeld a zenék közötti felhívást, légy gyors, és nyerj te Petőfi Rádiós ajándékokat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
0: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
5: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
5: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Nagyszabású vasútfejlesztési program kezdődik, magyar filmet díjaztak egy szerbiai filmfesztiválon. Marad a napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M0-ás déli szektorában az M5-ös autópálya felé a Nagy Duna hídnál egy műszaki hibás teherautó vesztegel a 15-ös kilométernél. A jármű a gyűjtő elosztó sávot foglalja el, lassul a forgalom. Az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Lajos Mizsénél javítják a burkolatot. A 72-es kilométernél a külső sávon dolgoznak, mögötte több mint 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerőpiac rugalmasságát és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek már évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Augusztus 31-én dönthetnek a Független Közmédia Testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők már elfogadták az ehhez szükséges törvényjavaslatot. A média tanács elnök és tagjelöltjeit nyilvánosülésen hallgatja meg a bizottság. A média tanács a sajtószabadságot és a törvényes médiapiaci működést védi. Őrizetbe vettek Szolnokon egy bombával fenyegető 36 éves férfit. Múlt péntek este hívta fel a vármegye rendőr főkapitányságát, azzal, hogy robbanószerkezet található a város buszpálya udvarán és a polgármesteri hivatalban. A bombakutatók sehol nem találtak pokolgépet. A rendőrség a hívás alapján rövid időn belül azonosította a férfit. Közveszéllyel fenyegetés büntette miatt eljárás indult ellene. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Paricsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes seregszemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a napos enyhe idő, ma keleten lehetnek elszórtan záporok, majd holnap egy hideg front miatt bárhol kialakulhat zápor-zivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 8-15 fok, holnap napközben 23-29 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tiszató 26 fokos.
1: A hírek után...
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 5 óra van. Mindenkinek minden oké? Számíthatsz rám a folytatásban. Megfűszerezzük a délutánod magyar kedvencekkel, akár munkában, akár a szabadságod alatt. Hello, ha mikrofonnál, Szikora Tamás. A kezdésben itt egy aktuális siker a Walmarttól, az Átutazó.
6: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenét.

Petőfi Rádió minden magyar. Nincs megállás, következik Szigeti Zsófi, vagyis Szoler, aki azok közé, az előadók közé tartozik, akik mindig valami különlegeset tudnak mutatni. Tanult egyébként Amsterdamban és Londonban is, de ami igazán érdekes, hogy mindazt, amit kint magába szívott, azt most a saját stílusára formálta. Érzékeny, modern, de nagyon egyedi dalokat készít, ezért nem véletlen, hogy egyre többen felfigyelnek rá a hazai zenei életben, sőt, ő lesz az egyik legnépszerűbb tehetségkutatóban a női mentor. Szoler következik nálunk a Petőfi Rádióban. Azt mondtad, ezt indítom. Rá.

Petőfi Rádió minden magyar. Most beszéljünk arról, ami egész Európát lázban tartja, hiszen teljes napfogyatkozást láthatunk majd augusztus 12-én. Ez a ritka esemény legutoljára 27 évvel 1999-ben következett be, és ezt most ugye Magyarországról csak részlegesen láthatjuk, de például Oroszország, Izland és Spanyolország egyes részeiről teljes mértékben megfigyelhető lesz. Teljes napfogyatkozást akkor láthatunk, amikor a bolygónk bizonyos területeiről nézve a hold pontosan a föld és a nap közé kerül, teljesen eltakarva a napot és elsötétítve az eget. Na ilyenre volt utoljára példa 1999-ben, és most 2026. augusztus 12-én újra láthatunk ilyet. A legjobban egyébként az izlandiak járnak, ott lesz látható a leghosszabb periódus, de akik mondjuk Spanyolországban nyaralnak majd Madrid vagy Valencia környékén, ők is elkaphatják a teljes napfogyatkozást, amely tehát augusztus 12-én lesz majd. Szevasztok, én kérem.

Petőfi Rádió minden magyar. Néha tényleg nem kell egy teljes hét szabadság ahhoz, hogy feltöltődjünk. Elég csak egy-két nap, egy hátizsák, egy kényelmes cipő és egy aktív kiruccanás, egy kirándulás. Szóval, hogyha éppen azon gondolkodsz, hogy merre indulj hétvégén, akkor az én ajánlatom a fővárosunk, Budapest. Mert tényleg ezer arcát tudja mutatni a magyar főváros. Kezdhetjük a napot mondjuk a libegővel, már önmagában az út is élmény, de amikor felérünk, akkor teljesen más arcát mutatja a város. Innen akár tovább is sétálhatunk a Jánoshegy felé, vagy élvezhetjük a friss levegőt és magát a csendet, a nyugalmat. Ha szereted a különleges panorámát, akkor szerintem érdemes felsétálni a megújult Citadellához. Az új kilátópontokról elképesztő látvány tárul elénk. Szerintem tényleg az egyik legszebb budapesti program, így ezt mindenképp írt fel a vakanslistádra, de ami az én személyes kedvencem és az én ajánlatom, az pedig a sétahajózás. Ha Budapesten jársz, akkor legyen kötelező program az, hogy az ember elmegy hajókázni, és ha lehet, akkor naplemente időpontjában. Egy ilyen másfél órás program maximálisan megkoronázza majd az egész napot. Ez az én ajánlatom, de várom a te ötleted is, SMS-ben Viberen 0630 30 30 380. És akkor itt egy dal a fővárosunkról. Bye Alex, hey Budapest!

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió minden magyar, július 22-e, Magdolna névnapja. Isten éltesse az ünnepelteket. Akár a születésnaposokat is felköszönteted egy zenében. 7-kor indul a kívánság műsor. Addig is ír a 0-30-30-30-380-ra. Mindjárt itt a Karzonkóba, immunissá válunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsor.

0: 30-30-380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bolleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
5: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
6: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
7: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
6: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
8: Nagyszabású vasútfejlesztési program kezdődik. Bántalmazás miatt vádat emeltek több mentőápoló ellen. Folytatódik a napos idő elszórtan záporokkal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Szárliget és Tatabánya között baleset történt. Az 53-as kilométernél lezárták a külső sávot, már több mint 3 kilométeres a torlódás. Az ellenkező irányba vezető oldalon két autó összeütközött az átterelt sávon. Az 52-es kilométernél útszűkület mellett halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
8: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerőpiac változását és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. Meghosszabbítják a 3-as metró vonalát Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból valósul meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek már évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat is. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik még novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszállított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábont fejen rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a betegápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett, a szakdolgozókat pedig azonnal elbocsátotta. Teljes fronton támadnak az orosz fegyveres erők Ukrajnában, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva feltételei változatlanok, amint Kijev meghozza a szükséges döntést, leállhatnak a harci cselekmények és megkezdődhetnek a komoly tárgyalások. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben 8 korona ékszert loptak el. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a napos enyhe idő, ma keleten lehetnek elszórtan záporok, majd holnap egy hideg front miatt már bárhol előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Éjszaka 8-15 fok, holnap napközben 23-29 fok lesz. A Balaton 23, a Velencei tó 20, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: 6 óra után is minden magyar itt a Petőfi Rádióban, és a legnagyobb hazai zenéket játszom azért, hogy mindenkinek jól teljen a nyári szünet, a szabadság. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, Dash, az Amen the Barbies és Filó Tuti jönnek, a kezdés pedig a Carson Kómáé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Petőfi Rádió Minden Magyar. Ha már te is tervezed a következő kiruccanásodat idén nyáron, akkor jövök az én ajánlatommal, mert hogy kiderült, hogy melyik Európa legszebb városa. Egy friss elemzésben 46 európai várost vizsgáltak meg TripAdvisor-os vélemények szerint, és nem Párizs, nem Róma végzett az élen, hanem Luxemburg. Az utazók szerint a város egyik legnagyobb erőssége a tisztaság, a történelmi és modern városrészek harmonikus együttélése, az, hogy könnyen bejárható a város, gyalog is, na meg hogy jók az ételek, és hogy nyugodt a hangulat. Egyébként érdekes, mert a második helyen Pozsony végzett, a szlovák főváros, ahol a legtöbben azt emelték ki, hogy az egész belváros szinte felfedezhető gyalogosan is. Egyébként a top listán több kisebb, talán kevésbé felkapott úti cél is szerepel, ami jól mutatja, hogy egy város szépségét nem mindig a mérete vagy a hírneve adja meg. Szóval, hogyha a következő úti célt keresed, akkor Luxemburg jó választás lehet.

Petőfi Rádió minden magyar. Ki az, aki szerint a tiltott gyümölcs mindig édesebb? Itt egy dal, amely pont erről szól. Arról az érzésről, amikor tudjuk, hogy két ember nem való egymásnak, mégis újra és újra egymás felé sodorja őket az élet. Dash Young Fly kiskeca a Petőfi Rádióban. A dal, amely olasz életérzést idéz elő, és a könnyed trackhez pedig egy napsütötte tengerparti videóklip is készült. A klip a

0: víz közelsége mind-mind mondhatni a mindennapjaiban volt, és gyerekként sokszor eltűnődött azon, hogy vajon balatoni lányként hogyan vállalt valóra az az álom, hogy énekesnő legyen. Ez a dal pedig mondhatni egy visszatekintés, egy bizonyíték arra, hogy minden álom elérhető, és már most azt az életet életi, amire kislány korában vágyott. Itt az új kedvencünk, az Álompor.
1: Sziasztok, Lávas Miki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az Álompor.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Kinek milyen eddig a napja? Rajtad áll, hogy milyen legyen a folytatás, hiszen kezdődik a kívánság műsor. Küldj üzenetet nekem 0-30-30-30-380. Az első dalt Máté választotta az édesanyjának. Ez Karamell és a Szabad esés.
1: Szívedet tár most fel, karodat tár most szét, szabadon szállunk, szabadon szállunk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
3: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
2: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódnak a rendkívüli parlamenti ülések, megtalálták egy 74 éve lezuhant repülő roncsait. Holnap már több felé lehetnek záporok.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: A 27-es főúton a Szendrő és a Szendrőlát közötti szakaszon egy busz vesztegel. A 21-es kilométernél csak félpályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek. Jövő hétre is kezdeményezte a kormány a parlament rendkívüli ülésének összehívását. A javaslat szerint napirendre kerül a többi közt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megvitathatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvényjavaslatot, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabályok módosítását. Már regisztrálhatnak azok, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányosereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. Megtalálták az Atlanti-óceánban azt a 74 éve lezuhant Panam gépet. A repülő Puerto Rico-ból indulva az óceánba zuhant 64 utassal és egy 5 tagú legénységgel a fedélzetén. Bár a becsapódást mindenki túlélte, mindössze 12 utas és a legénység menekült meg, mert az utasok nem találták a mentő mellényeket, a legénység pedig nem tudta előhúzni a felfújható mentőcsónakokat. Ezután vezették be a repülés előtti biztonsági eligazítást és a vészhelyzeti eljárások bemutatását.
0: Petőfi Rádió. Sport.
7: Pécsi Ármint kölcsön adja a Liverpool. Nem jutott be a világkupa elődöntőjébe a magyar női vízilabda válogatott. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Kölcsön adja Pécsi Ármint a Liverpool labdarúgó csapata. A 21 éves kapus nem utazott el együttese amerikai edzőtáborába, ahol Szoboszlai Dominikék 3 felkészülési meccset is játszanak. A vezetőedző Andoni Iraola azt szeretné, hogy Pécsi olyan csapatban fejlődjön tovább, amelyben több játékpercet kapna és kezdőként számolnának vele. Hogy a kapus hol folytatja pályafutását, még nem tudni, sajtóhírek szerint azonban az osztrák élvonalbeli Hartberghez kerülhet. Vereséggel kezdte szereplését a magyar női vízilabda válogatott Sydneyben a világkupa szuperdöntőjében. Nemzeti csapatunk a negyeddöntőben Spanyolországtól kapott ki 8-7-re, így a mieink pénteken az 5.-8. helyért játszanak Hollandiával. Összesen 24 magyar versenyző lesz ott az augusztusi párizsi úszó Európa bajnokságon. Mindhárom olimpiai bajnokunk, Kós Hubert, Milák Kristóf és Rasovszki Kristóf is tagja az EB csapatnak. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Holnap is a napos felhős időszakok mellett országszerte lehetnek záporok, zivatarok. Délelőtt főként északon, majd később keleten is egyre több felé lehet eső. A hajnali 8-15 fok után napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 7 óra után kívánságműsor, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Ha még dolgozol, pacsi, együtt húzzuk az igát. Ha pedig lazulsz, akkor lazuljunk együtt, hogy mit hallanál szívesen. Várom az üzeneted, SMS-ben, Viberen.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengetegen együtt vagyunk ma este is. Csatlakozott a műsorhoz Messi, hogy éppen karatezése van a kisfia Peti, ő pedig kint ül, várja a kocsiban, és addig szeretne magának kérni egy dalt. Természetesen örülök, hogy velünk vagy. Ágota a kolléganőjével Zitával tölti a mai műszakot, ráadásul hosszúznak, szóval kell az energia. És néhány másodperce futott be például Anita üzenete, aki rajtunk keresztül szeretné köszönteni az édesapját, Szilárdot a születésnapján. Éljen az ünnepelt, őt köszöntjük most.
1: Petőfi Rádió

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Ez pedig a telefonszám 061-759-6060.
3: Szia, Tomi, Bianca vagyok, egy számot szeretnék küldeni a páromnak.
2: Utazol? Utaztok?
3: Igen, itt van mellettem a párom, és neki szeretnénk egy számot küldeni.
2: Okés, és mit szeretnél neki üzenni?
3: Hát csak annyit, egyébként itt van mellettem, hallja is, hogy amúgy nagyon szeretem, és hogy büszke vagyok rá.
2: Mi pedig elkísérünk titeket, vigyázzatok hazafelé, jó utat!
3: Rendben, okés, nagyon szépen köszönöm, Tomi.
2: Köszi, szia!
3: Yes,
2: yeah. Aktuális kedvenc következik a Petőfi Rádiós lágerlistájáról. Fluor, Sosehol, Keserű, ez diktálja az ütemet is szerd este. És te, mit hallanál szívesen? Várom az üzeneted. SMS Viber 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig tőlem tudsz rendelni zenét, és én vagyok a futár, aki szállítja neked a Petőfi Rádióban. Ki a következő? Halló!
3: Csongor.
2: Szia, Csongor! Kinek szeretnél Hello. Zenét küldeni?
3: Az apukának.
2: Apának? Van valami apropója?
3: Hát nincs.
2: Csak úgy?
3: Igen.
2: Elmondanád neki, hogy mennyire szereted, jó, hogy van neked, ugye?
3: Hát, nagyon szeretem, és jó, hogy van nekem.
2: Üzi átadva. Walter SMS-t küldött nekünk, aki a lányát, Viktóriát szeretné megajándékozni egy dallal, mert születésnapos vagy. Kedves Viktória, sokat és boldogat! A kedvenced szól, imád!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nádi írt nekünk Viberen, hogy egy pizzériában hallgatnak minket, a szakács kollégájának Tamásnak, valamint a telefonos kolléganőjének Hannának választott egy zenét, egy pörgetőt, mert 10-ig tart a műszak. Becsekkolt hozzánk munka közben Tibi, ő biztonsági őrként dolgozik, rajtunk keresztül szeretné meglepni a családját, a kisfiát Bencét, valamint a feleségét Anikót, és néhány másodperce érkezett meg Erika üzenete is, aki a kedvesének Tamásnak választott egy dalt, és üzeni, hogy már csak 3 nap és találkozunk. Meglepünk titeket most, és együtt visszaszámoljuk a napokat itt a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor Szikora Tamással.
3: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A Kívánság műsor 8 óra után is folytatódik. Martin írt nekünk, aki a lelkemre kötötte, hogy köszöntsük fel az édesanyját a születésnapján egyel a 60 előtt. Isten éltesse az ünnepeltet! A kedvencét játszom mindjárt. Blaha Louisiana, ott van a nap.
3: Ott van a nap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Szani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Lemondott a legfőbb ügyész, magyar filmet is bemutatnak a Velencei Filmfesztiválon. Folytatódik a napos időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy független maradjon az ügyészség. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmének eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői is a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament. A köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezáratásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csak nem 30 év után, az elmúlt években a háborús vészhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is éles lövészet zajlik. Emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. A Margit szigeten folytatódott a gyerekek nyári közlekedés biztonságra irányuló ellenőrzés sorozata. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőriznek. A leggyakrabban a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kell intézkedniük. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, míg az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták. Így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál szeptemberben lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte lehetnek záporok, zivatarok. Délelőtt főként északon, majd később keleten is egyre több felé lehet eső. A hajnali 8-15 fok után napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után is együtt a Kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban, tehát, hogy melyik dal esne jól vacsi mellé utazáshoz, válaszd dalt és címezd valakinek. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, az üzeneteket ide várom, 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizáról.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/petőfirádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, Petőfi Rádió.
2: Petőfi Rádió, igen, szia. Tomi vagyok, és te?
3: Bocsánat, utcán vagyok. Szeretnék küldeni egy hölgynek egy dallamot.
2: Milyen dallamot?
3: Péter vagyok, és Sacinak küldeném. Csukrom az összes kiskocsóját, és imádom.
2: Mikor fogtok találkozni legközelebb?
3: Nagyon messze van, és nagyon hiányzik. Hát én Budapest, ő meg Fehér Jelmet.
2: Hú, hát az tényleg az ország két véglete szinte.
3: Hát távolság.
2: Aha.
3: De egyébként együtt vagyunk, csak most éppen...
2: Kicsit külön sodort titeket az élet.
3: De egyébként imádom gyönyörűségem, virágszálam, és szeretnék küldeni ezt a dalt neki, hogyha...
2: Jó, természetesen, akkor a következő zenével meglepjük őt a Petőfi Rádióban.
3: Köszi, szia, szia!
2: Egy ízig-véri nyári dal következik a Petőfi Rádióban. The Bieber's Summer Love Ghost.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
0: Kérd most!

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

0: magyar zenét online is. Petőfirádió.hu.
1: Megszakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek, ez te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó.

akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy, körülök.

0: 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Zoli vagyok. Szeretnék egy számot kérni, és küldjén Tücsöknek, és nagyon-nagyon szeretem. Köszönöm.
2: Jó, ennyi? Ebben benne van minden?
3: Igen. Minden benne van, érteni fogja.
2: Oké, akkor nincs több kérdésem. A következő zene a tiétek.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszönöm, szia.
3: Szép estét, viszont.
2: Ágotától Viber üzenetet kaptam, aki rajtunk keresztül szeretné meglepni az anyukáját, akinek a születésnapja lesz a hétvégén, és majd akkor fognak ünnepelni, viszont most együtt vannak, és végre közösen meg tudják hallgatni azt a dalt, amit egyszer élőben is szeretnének majd. Remélem, hogy ez összejön. Isten éltesse az ünnepeltet Rúzsa Magdi új dalával. Rúzs, ez következik a Petőfi.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Közben pedig kapás van a 0617596060-on. Te jössz, hello.
3: Hello.
2: Hello, szia, itt Tomi, és ott?
3: És Zoltán.
2: Szia, Zoltán. Csak nem számot szeretnél kérni.
3: Én neked szeretnék küldeni.
2: Na, nekem? Mivel érdemeltem én ki, hogy nekem küld zenét?
3: Mindig tök jó zenéket szoktunk hallani munka közben.
2: Hát igen, és az azért nektek köszönhető, mert hát ugye ez a kívánság műsor, úgyhogy nem én döntök. Mit dolgoztok? Mit melóztok?
3: Hát, festő munkák. Most fejeztük be.
2: És mit csináltatok ma éppen?
3: Hát ma ilyen szigetelés volt, meg belső munkálatok.
2: Milyen lesz a holnapi napod?
3: Hát nehéz. Holnap belsőre festünk, 104.
2: Na hát akkor köszi, hogy itt vagy velünk, meg jó pihenés nára neked.
3: Köszi, viszont.
2: Köszi, szia, szia.
3: Hello.
2: András Viber üzenetet küldött nekünk, aki a kisfiának Benedeknek választott egy dalt, hiszen születésnapod van. Isten éltessen Majka dalával, elvitted a szívemet.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nelly üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a világ legjobb kolléganőjét, Barbit köszönti a születésnapján. Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, és kívánok nektek jó ünneplést. Pár perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap is lesz a Petőfi Rádióban. Akkor is számítok rád. Én léptem. Szép nyárestét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Nagyszabású vasútfejlesztési program kezdődik, bántalmazás miatt emeltek vádat mentő ápolók ellen. Folytatódik a napos idő elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Dolgoznak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerőpiaci mozgásokat és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. Meghosszabbítják a 3-as metró vonalát Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásokból valósul meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent a nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Bántalmazás miatt vádat emeltek 4 mentőápoló ellen, akik még novemberben a pécsi klinikán ájulásig vertek egy beszárított és távozni akaró ittas férfit. A detoxikálóban elhelyezett férfi arcát ököllel ütötték, valamint lábon, fejen rúgták, miután kiabált és dörömbölt az ajtón, valamint szitta a beteg ápolókat. A Pécsi Tudományegyetem klinikai központja az eset után büntető feljelentést tett, a szakdolgozókat pedig azonnal elbocsátotta. Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával emelkedett ki a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes seregszemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte lehetnek záporok, zivatarok. Délelőtt főként északon, később keleten is többfelé lehet eső. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Sisi, a boldog békeidők és a búvárkodás is. Deng Viktória, énekesnő, előadó művész, énektanárral beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szani Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, kicsit szűkítem, mert elég sok minden belefér a zenébe, mint műfajba. Hát hard rock és heavy metal nem nagyon lesz benne, de operettek, illetve hát musicalek is talán azok annál inkább, és velem szemben a stúdióban Denk Viktória, énekesnő, előadó, művész, színésznő, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Na, csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe. Operettet említettem, ez most nem egy klasszik operett előadás, tehát hogy nem egy operettet tesztek föl átozzéig a színpadra, hanem egy gála lesz. Ez az indítóka a beszélgetésünknek. Egy borgála lesz.
2: Bizony, minden magyar kedvence. Egyrészt a bor, másrészt pedig az operett. Legalábbis mi ezt gondoljuk, hogy ugye ez szinte mindenki ismeri.
1: Hát egy hungarikumról van szó.
2: Így van, mindenki ismeri, mindenki szereti. Igazából nem nagyon szeretik ezt felvállalni az emberek, de amikor már ott vannak és hallják az operettet, akkor azért látjuk, hogy mindenkinek mozog a szája, és mindenki énekel.
1: Van ilyen, hogy persze, nem vállalják fel, hogy operett, azzal én nem foglalkozom.
2: Hát igen, ez milyen? Igen, egy kicsit ilyen mostoha gyereke ez a zenész színpadoknak, tehát nem annyira például klasszikus zenészek nem annyira vállalják ezt fel, de azért mi tudjuk, hogy mindenki szereti az operettet.
1: Van egy könnyedsége ennek a műfajnak, meg ugye a boldog békeidők hangulatát idézi.
2: Egyrészt igen, ez a boldog békeidők, ugye a magyar operettnek a nagy korszaka,
1: a
2: hős korszaka, az ugye az első világháború környék, ugye 1902-vel indult Huszka Bob hercegével a nagy magyar operett korszak, és azért a második világháborúig bezárólag azért ez nagyon-nagyon menetett, de aztán persze később is születtek nagyon klassz jazz operettek, operettek. De azt látjuk, hogy tényleg az emberek ismerik, és nagyon-nagyon szeretik az operettet.
1: És hát nyilván ilyenben már én is belefutottam, nem egyszer, nem kétszer, hogy valaki azt mondja, hogy hát azt se tudom, miről van szó, hogyha éppen egy operett címet említek neki, aztán, hogyha egy dalt mondok belőle, akkor pontosan tudja, hogy jaj, Hajmási Péter, stb., és akkor utána már tudja dúdolni.
2: Így van.
1: Nem tudom, hogy korszakfüggő-e, vagy hogy életkorfüggő-e, hogy nem tudom, a fiatalok egyáltalán tudják-e, mai 20 évesek, hogyha arról van szó, hogy akármelyik operettet említhetném, hogy akkor ez micsoda, hogy ők benne vannak ebben a kultúrkörben.
2: Szerintem azért úgy nagyjából ismergetik, és nekem egy nagy tapasztalásom, tanítok fiatalokat a Színművészeti Egyetemen, illetve a Pesti Magyar Színi Akadémián, és azt látom, hogy azért például feldolgozásokból rengeteg operettet, illetve sanzon kuplét ismernek ebből a korszakból, ugye itt gondoljunk csak a Budapest bárra, és telitorokból üvölték például a Stux maga vérbeli Párizsi lett, és a Estefes a Pesti nő, és stb. Sorolhatnám, szóval azért ismerik.
1: Ez majd egy későbbi topik lesz, hogy egyébként neked tanítás is van az életedben, maradjunk egyelőre az operetteknél, szóval lesz egy ilyen operett gála, egy borgála, méghozzá a város majorai szabadtéri színpadon, és azt már említettem, hogy nem egy klasszik operettet tesztek föl, hanem igazából ez egy válogatás.
2: Ez egy válogatás, ugye a Monarchia Operett Színháznak ez egy nagyon speciális oldala, hogy nagyon sok gálánk van, és ott mindig a legjobb slágereket próbáljuk úgy összekombinálni, kissé kevésbé ismert, de számunkra nagyon fontos dalokkal, hogy aztán az átmenjen úgy az embereknek, hogy na, akkor ez is egy jó sláger, és tényleg.
1: Itt a következő topik, amiről beszélnünk kell, ez pedig az, hogy a Monarchia Operett, ami ugye egy, hát több mint 15 éve működő társaság, hogyha fogalmazhatok így, aminek te is a tagja vagy, és nem csak úgy, hogy néha elénekelsz egy-két kuplét, vagy sanzont fönt a színpadon, vagy egy operett részletet, hanem hogy azért néha te fölmész a színpadra, és nagyokat is játszol.
2: Igen, van egy nagyon-nagyon kedves darab, aminek a címszerepét játszom, ez Huszka, Sziszi a magyar királyné. Ez azért is fontos számomra. Egyrészt ugye 5 éve mutattuk be, és azóta folyamatosan visszük, nem csak Magyarországon turnéztatjuk ezt az előadást, hanem azért járunk vele Erdélybe, különböző környékbeli országokba is. Egyrészt nagyon klassz játszani, másrészt én ezt most kutatom, nekem most ez doktori témám, a Sziszinek a magyarországi zenész színpadokon különböző figurái.
1: az egyetemen a színművészeti?
2: Igen, színművészeti egyetemen.
1: Doktorál Sziszi-ből.
2: Igen.
1: Nekem a Sziszi-ről mindig az jut eszembe, amikor megérkezik az ősz, és aztán utána a karácsonyi időszak, akkor jön az a klasszik három részes sorozat, a Romy Schneiderrel.
2: Igen, ez a nagy film róla, de hát rengeteg film és sorozat. És
1: most legújabban, nem tudom, egy évvel ezelőtt is készítettek, vagy most a napokban is készítenek Sziszi sorozatot.
2: Van sorozat is, illetve nagyon klassz filmek készültek az utóbbi időben.
1: Jó, de a legjobb a Romy Schneideres.
2: Igen, ez a varázslatos klasszikus, ugye ezt akkor hozták vissza, amikor a leginkább szüksége volt az embereknek egy kis felfrissülésre, felüdülésre itt a nagy világháborúk után, és egy kicsit ezzel az osztrák és a német vonal kicsit rehabilitálta magát ezzel a filmmel. És hát ugye Romy Schneider abszolút össze lett kötve Sziszi figurájával.
1: Hogy belőle írod a doktoridat? És milyen doktor leszel? Mi lesz Denk Viki, hogyha megkapja a doktori címet?
2: Doktor DLA, tehát a művészetek doktora. Hát azért ez a témaválasztásom, mert ugye amikor felkértek erre a szerepre, itt a Monarchia Operettben, akkor hát nagyon örültem neki, de azért úgy nem egészen fogtam fel, hogy ez mit is jelent, egy ilyen figurát, egy ilyen figura bőrébe belebújni. És ahogy elkezdtük próbálni, és ugye utána olvasgattam, azért ő egy nagyon-nagyon összetett figura. Egy kicsit van egy olyan máz az ő figuráján, ami nem biztos, hogy az az igazság. Tehát, hogy ő egy sokkal mélyebb, sokkal vagányabb nő volt, mint ahogy azt úgy látjuk például egy Romy Schneider habos rózsaszín sorozat mögött.
1: A filmben is azért lehet látni azt az oldalát.
2: De nyilván nem ezt kanyarintották ki ebben a nagyon klasszikus sorozatban, de az, hogy ő rengeteget sportolt, lovagolt, az, hogy neki speciális elképzelései voltak az étrend, saját étrendjéről, az, hogy ő például egy fantasztikus költő volt, ami halála után csak 60 évvel derült ki. Ez mind olyan dolog, ami azért nincs benne a filmben.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Denk Viktória, énekesnő, előadó, művész, színésznő. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Denk Viktória, énekesnő, előadó, művész, színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Hello.
1: Romy Schneiderről beszéltünk, meg Sisziről beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában, vagyis hát erről is, meg arról is, hogy nem sokára, egészen pontosan 16-án augusztusban lesz egy borgálátok, vagyis hogy operettgálátok majd a Városmajori Szabadtéri Színpadon, méghozzá Monarchia operettel. Még mielőtt azonban arról beszélnénk, hogy milyen dalokat tesztek majd föl a színpadra, vagy milyen operett részleteket, meg ki lesz a sztárvendég, szóval még mielőtt erről beszélnénk, azelőtte hogy kerültél egyáltalán kapcsolatba annak idején a zenével, Viki? Ott Egerben mi történt veled?
2: Hú, hát ez nagyon, nagyon érdekes. Egészen pici koromtól kezdve mindig az éneklés, a zene az valahogy a mindennapok része volt, a szüleim rengeteg zenét hallgattak, illetve nekem van egy nővérem és bátyám, akik ugye az iskolában bármit énekeltek, én azt egyből megtanultam, és hát irány a zeneóvi, tehát hogy nekem ott indult, hogy már óvodás koromban bizony kottát olvasni tanultam, és akkor nem volt kérdés.
1: És aztán így folytatta nyilván megfelelő irányban a középiskolát, és meg utána majd a felsőfokú tanulmányokat.
2: Hát igazából mindig az iskola mellett volt a zenetanulás, zeneiskolában, még a gimnáziumban is, és utána kerültem konzervatóriumba, illetve a zeneakadémiát végeztem el.
1: Más terv nem volt? Tehát, hogy csak az, hogy akkor zenész leszek, énekesnő leszek, énektanár leszek, vagy azért tiniként megcsapott, nem tudom, a sportszele, vagy a, nem tudom, történelem tanárságnak a szele.
2: Igazából a kémiát imádtam.
1: Nem mondod.
2: De a kémiát imádtam, és nagy elképzelésem volt, hogy majd én vegyész leszek, és, de aztán egyszerűen egy idő után azt érzi az ember, hogy nem tud más csinálni, csak a zenét. Tehát amikor ennyire erősen húzza az embert ez a, az a pálya, akkor nincs mit tenni. Megadja magát az ember.
1: És a zene csak úgy húzott, hogy akkor énekelsz, meg kottát olvasol, vagy úgy is, hogy akkor leülök a zongora mögé, szeretnék egy gitárt, ezt a fuvolát megfogom a kezembe.
2: Hát tanultam zongorázni, tehát hogy úgy kerültem a zeneiskolába, hogy zongorázni tanultam. De az éneklés, meg a színpad, a színészet igazából nagyon vonzott mindig is az, hogy színház, és így vágytam arra, hogy majd ez milyen jó lenne a színművészeti egyetemre felvételizni, de a szüleim nem nagyon akartak erről hallani, hogy én színésznő legyek, és aztán egy nagyon érdekes csavar az életemben, hogy ugye az éneklés az más, tehát az egy komoly dolog, az opera, stb. És amikor a Zeneakadémiára jártam, akkor volt egy vizsgaelőadásunk a színművészeti egyetemistákkal, a bábosztállyal közösen, és amikor én oda először betehettem a lábamat, mert előtte ugye mindig csak a buszról néztem, hogy szia, színművészeti egyetem, ide szerettem volna járni. És hát amikor az első ilyen próbára oda megérkeztem, akkor azt mondtam, hogy na hát akkor ez most egy ilyen nagy elégtétel az élettől, és akkor ment tovább az életem, és most meg már ott tanítok. Tehát, hogy így végül is kompenzálva lettem.
1: Amikor kicsi voltál, és elkezdtél foglalkozni ezzel, akkor ilyen klasszik út volt, hogy akkor mindenféle énekversenyek is voltak, nem tudom, ilyen 8-10-12 évesen? Vagy abból kimaradtál?
2: Hát akkor még divat volt az iskolában ezek a mindenféle ilyen tehetség kutató dolgok, tehát hogy azért voltak ilyenek.
1: És utána hogy vitt tovább az utad? Mert hogy ugye most a Monarchia operett berkein belül elég sok mindent csinálsz, például velük hogy kerültél kapcsolatba?
2: Volt egy előadás Sopronban, egy éve Lencében, és ott Árvai Dániel partnerem volt, és végül is így kerültem kapcsolatba a Monarchia operettel, a művészeti vezető Kollár Péter Erik ott látott, és meghívott a társulatba.
1: Ennyi, ilyen egyszerű, azt mondta az
2: hát
1: Erik,
2: azért nem akkor... olyan egyszerű, hogy...
1: Tehát, hozzá gyere, Viki, és akkor énekelünk, meg táncolunk.
2: Hát nagyjából körülbelül ez volt, hogy akkor lenne kedvem, és persze, hogy volt kedvem.
1: Elvégezted a megfelelő iskolákat, és akkor utána egyből mindenféle színpadokon már feltűntél?
2: Amikor lediplomáztam, akkor a Nemzeti Színházba kerültem, akkor még az Alföldi Robert jött megnézni, meghallgatni minket, és ő hívott meg igazából Rassi Natáliába, nagyon klassz zenét írt, nagyon kedves most már sajnos nem él zeneszerző, és ott kezdtem el dolgozni igazából. Így kerültem egy közelebb, még közelebb a prózai színpadhoz, igen, Melis Laci zenéjén keresztül.
1: Az volt az életedben egyébként, mert hogy végigbogaráztam a Google első 15 ezer oldalát, de hogy prózai szerepet nem találtam Denk Viktóriával.
2: Prózai szerepem nem
1: akkor
2: volt.
1: Ezért nem találtam.
2: Szintiszta prózai szerepem nem volt.
1: De látsz rá? Igen, igazából ez nekem, azt jelenti.
2: Igazából nekem a komfortzónám a zene. Aha. Tehát mindig, amikor szöveget tanulok, az mindig egy izgalmas kihívás, és nagyon-nagyon jó beszédtanárom volt, tehát mindig úgy elcsodálkoznak, hogy te milyen jól tudsz beszélni a színpadon. Köszönöm szépen Illés Györgyinek, aki megtanított a színpadi beszédre. Teljesen prózai szerepre azért annyira nem vágyom.
1: Maradjunk a zenésednél.
2: Így.
1: Egy-két ének legyen azért benne.
2: Így.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Denk Viktória, énekesnő, színésznő, előadó művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Denk Viktória, énekesnő, színésznő, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, Viki, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Hello.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között már a Monarchia operettről, meg arról, hogy kerültél kapcsolatba a zenével, stb. Meg a Nemzeti Színházat is emlegetted, és akkor folytassuk azzal, amit már említettél valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, ez pedig az, valami ilyesmi volt, kiragadok egy fél mondatot egy szövegkörnyezetből, hogy tanítok is. A tanítás hogy jött az életedben? Ugye számtalan helyen felbukkantál már, nagyon sokat énekeltél mindenféle műfajokban, és akkor egyszer csak, nem tudom, kiírtad egy kandelláberre, hogy ha esetleg valaki énekelni szeretne tanulni, Denk Viki vagyok itt, a telefonszámon hívjatok!
2: Nem, ez nem így történt. A Pesti Magyar Színi Akadémiára hívtak először tanítani. Gémes Antos, neki ott egy osztálya volt éppen, és hát hangképző tanárt keresett, és hát először nagyon nem akartam, tehát nekem ez a tanítás, ezt úgy éreztem, hogy ez nem az én világom. De aztán rábeszélt az akkori énekmesterem, hogy higgyem el, színészeket tanítani egészen más, mint énekeseket, és ez így is van, úgyhogy ez egy nagy szerelem lett az életemben, az oktatás. Mai napig boldogan megyek be tanítani.
1: És még mindig ugyanott?
2: Egyrészt a Pesti Magyar Színi Akadémián, és aztán hát nagyon-nagyon sok tanítványom került be ugye a Színművészeti Egyetemre, és aztán 7 évvel ezelőtt csörgött a telefonom, és felhívott Bagó Gizella, a legendás énektanszékvezető a Színművészeti Egyetemről, és meghívott tanítani.
1: És akkor tanítasz a Színház és Filmművészeti Egyetemen. Mit egyébként? Olyan egy óra, amikor Denk Viki éppen tanít, hogy akkor Vendegél a mandarin, ez bombajó, stb. És akkor utána jöhetnek a kiválasztott dalok, amiket hoznak, hogy azt hiszem, hogy nyílik még a sárga rózsa, vagy stb. Vagy kifejezetten már előadásokra készültök, és akkor a féle korrepetítor szerepet töltesz be.
2: Hát vegyes, mert ugye először énektechnikát tanítunk alapvetően, vagyis hát én énektechnikát tanítok, tehát légzés, hangképzés, és aztán ahogy telnek az évek, vannak olyan tanítványaim, akiket már kifejezetten szerepekre készítek fel, de hát ugye ennek van egy útja.
1: Tanítás is van az életedben, színpad is van az életedben. Mindjárt beszélünk majd arról, hogy mi lesz ezen a bizonyos operettgálán, borgálán, ami majd augusztus 16-án kerül fel a színpadra a Városmajorban, de hogy ezen kívül mi van most mindenki Viki életében? Valahol felbukkansz különböző színpadokon, énekelsz, játszol, táncolsz.
2: Hát főleg ugye nagyon sok gála meghívásunk van, apró megjelenések, emellett nagyon szívesen énekelek kortárs szerzőknek a fantasztikus darabjai, tehát hogy vannak kortárs koncertek is. Tehát most az első és legfontosabb az ugye a kutatásom, úgyhogy most leginkább a doktorimmal kéne foglalkozni, de hát ez mindig annyira klassz, amikor az ember ki tud lépni, és akkor zenekar, operett, csodálatos jelmezek, és akkor lehet
1: énekelni. Erre a kortársra mindjárt visszatérünk majd, viszont akkor, hogyha már azt mondod, hogy kutatás, hogy állsz egyébként vele? Mennyi hiányzik? Még most már csak finomítani kell, nem tudom, tördelést megnézni, veszőket helyre tenni.
2: Nem, tehát most van a legeslegjava, tehát most vége vagy, a felénél tartok ugye a doktori képzésnek, tehát meg volt a komplex vizsga, úgyhogy most van, még van hittem, két
1: hogy,
2: évem.
1: Én azt hittem, hogy te most már csak a szakdolgozatot írod, hogy bent ülsz a könyvtárban, vagy a számítógép előtt, és akkor kutatod a sztori. Hogy
2: hát bent ülök, megyek, innen is a Széchenyi könyvtárba megyek, tehát kutatok, írok, de hát erre most még van, még azért van idő.
1: Most megvéd egy gyorsan, aztán augusztus végén, mert hogyha összefutunk, akkor azt fogod mondani, hogy Dr. Denk Viktória,
2: most van a legjava a dolognak.
1: Hát akkor mindent vele hajrá. Na vissza a kortárshoz. Ez egy külön topik lett volna, behoztam volna a későbbiekben, de hogyha már említetted, akkor legyen ennek helye és ideje itt és most. Szóval, hogy operettekről beszéltünk, meg hasonszőrű műfajokról, meg dalokról. Ezen kívül akkor vannak más műfajok is az életedben, mint hogy említetted a kortárs például, de ezen kívül, nem tudom, könnyedebb műfaj, a popban, vagy valami hasonlóban nem próbálkozik Denkvik?
2: A popban nem. Popban nem próbálkozom, bár vannak kis kilengések, mondjuk például, ha jazz olyasmi feldolgozás van, azt nagyon-nagyon szívesen, de hagyom a pop szakmát a pophoz értőknek.
1: És mi a helyzet a kortársa? A kortárs, akkor az mit jelent? Mert a kortárs elég sok mindent jelenthet. A kortárs jelenthet jazzt, a kortárs jelenthet komolyt, stb. Stb.
2: Hát komoly, komoly, komoly kortárs, ha. Igen. Komoly kortárs dalok.
1: Ezek olyan komoly kortárs dalok, hogy akkor valaki már megírta, és akkor te megtaláltad, és akkor szívesen elénekeled, vagy vannak olyan kortárs szerzők, akik kifejezetten megkeresnek téged, hogy én neked írnék egy dolgot.
2: Ez így történik, a kortárs szerző megkeres, és hogy itt van a dal, és rád gondoltam, és szeretném, ha te mutatnád be.
1: Ilyenkor egyébként van beleszólásod, vagy ő megcsinálja, és akkor neked csupán meg kell tanulni, és el kell énekelni, vagy tudtok egy kicsit, nem tudom, műhely munkában alakítani
2: rajta? Hát mindig azt mondja a szerző, hogy hát persze, természetesen alakítunk rajta, és akkor van valami kérésem, akkor valahogy mindig úgy fordul, hogy marad úgy, mert hogy az mégiscsak úgy jó, ahogy ő megírta, és ezért mindig be is bizonyosodik, hogy az valóban úgy klassz, ahogy ő elgondolta.
1: Van olyan, ami nem tetszik, ami nem tetszett? Inkább fogalmazok így múlt időben, tehát, hogy

0: Krisna.
1: Nem horgolok, nem horgászom, viszont hogyha kikapcsolódok, vagy elutazom, akkor biztos, hogy búvárkodom, mert nem imádok merülni. Tehát a tenger mélyen bogarászni, és nézni a halakat, a rákokat egy órán keresztül, tehát annál jobb kikapcsolódás nincs.
0: És erre hogy találtál rá? Hogy jött a búvárkodás az életre?
1: Hát ez a fiam vett rá, igazából ő akart mindig búvárkodni, és akkor, amikor megvettem neki a búvártan folyamot egyik karácsonyra, akkor csillogó szemekkel nézett rám, és akkor együtt fogunk búvárkodni, anya. Oké. És akkor elindult a búvárkaland.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Denk Viktória, énekesnő, színésznő, előadó, művész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Denk Viktória énekesnő, színésznő, előadó, művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello, Viki.
2: Örülök, hogy itt vagyok.
1: Beszéltünk nagyon sok mindenről az elmúlt szűk 3/4 órában, többek között arról is, már legutóbb, hogy búvárkodsz, hogyha éppen nem a doktori képzésedet próbálod gründolni, vagy nem a színpadon vagy nem tanítasz, és akkor folytassuk azzal, hogy augusztus 16-án lesz a Városmajori Szabadtéri Színpadon ez a bizonyos operett gála, vagy borgála, melyik a helyes?
2: Ez egy operett gála, ami speciálisan borgála. Tehát minden, ami bor, pezsgő, esetleg még a sör is belefér, ezzel kapcsolatos dalokat válogattunk össze.
1: Válogattunk? Az mit jelent? Az Erik és a Dani összeültek, és akkor már hozták is, hogy akkor itt van ez a 25 dal, és akkor ezeket kell elénekelni, vagy közös munka volt például, te is részt vettél benne, aki oda-vissza ismeri az operett irodalmat.
2: Hát igazából ez úgy történik, hogy ugye az Erik megálmodja, hogy mi lesz így nagy vonalakban, és mindig kéri, hogyha vannak ötletek, akkor azt mindenki bedobálgatja, és akkor abból össze szemezgeti, abból állítja össze. Tehát, hogy azért megkérdezi a véleményünket, vagy kíváncsi arra, hogy mi az, ami még lehet a borgálában például.
1: Szóval, hogy operettek lesznek fönt a színpadon, sok-sok operettből jönnek majd a dalok. Mely operettek milyen dalai?
2: Fú, hát ezt most így...
1: A teljesség igénye.
2: Például az én személyes kedvencem az a pezsgő dal a Józsefin császárnéból, azt én nagyon-nagyon szeretem, de hát a Huszka operettektől kezdve, tehát például az említett Sisziből is, a Déli bábos hortományon természetesen benne van, Húzat csak kivilágos virradatig természetesen benne van, tehát hogy olyan, de az Egy kis itóka, ha bennem van, illetve, tehát hogy sorolhatnám, ezek mind. Budapest blokkba például nagyon sok olyan dal van, ami bor közeli, vagy kicsit ilyen mulatósabb.
1: Szimplán annyi az egész, hogy akkor fölmegy az előadó művész, vagy előadó művészek, és akkor eléneklik meghajlás, aztán utána jön a következő, és elénekli, vagy valamilyen történet köré van kanyarítva ez?
2: Nem történet, de azért egy kicsit így összefüggnek a blokkok.
1: Dramaturgia.
2: Tehát azért van dramaturgiája, egy kicsit az elegánsabbból átmegyünk egy ilyen vidámabb, pestiesebb, polgáriasabb, és aztán hát természetesen a második felvonás az egy kicsit ilyen cigányblokkal indul, és aztán a vége az természetesen így mulatta magyar erezdel a hajamat, ott aztán tényleg minden lesz.
1: Egy gáláról beszélünk, kettő lehetőség van szerintem, és majd megmondod, hogy lehet, hogy több, de hogy a kettő közül melyik a helyes. Az előadó művész fölmegy a színpadra szépen öltönyben, fehér ing, zakó, és akkor elénekli a hölgyek, kisesté, nagyesté, koktélruha, vagy megadjuk a módját, és akkor, hogyha már egy Sisziről beszélünk, vagy egy akármilyen más operetről, akkor azok a jelmezek kerüljenek elő, amelyek egyébként az adott operetre jellemző.
2: Hát igazából a Monarchia Operett Színháznak a specialitása a fantasztikus látvány, és itt elsősorban a ruhák, amiket Kollár Péter Erik megálmodott. Én ebben a gálában azt hiszem 14-szer jelenek meg.
1: Tehát és 14-szer öltözöm.
2: 14-szer öltözöm. Tehát, hogy amikor nem a színpadon vagyok, akkor vagy gyors öltözök, vagy simán nagyon gyorsan öltözök. De akkor aztán tényleg fejdísz, ékszer, ruha, cipő, minden csere, tehát hogy így képzelje el a közönség, és amikor megérkezünk egy-egy helyszínre a millió ruhával, akkor mindig kérdezik, és ezt mindet fel fogjátok venni? Igen, mindet, tehát hogy több standardnyi jelmezt képzelje el.
1: Pár mondattal ezelőtt mondtad, hogy melyik a kedvenced ebben a bizonyos gálában, és utána pedig most mondtad, hogy 14-szer jelensz meg, ami azt jelenti, hogy 14 dalt fogsz énekelni?
2: 14 dalban vagyok benne, igen.
1: Mik azok a dalok?
2: Hát persze, mindjárt az elején van, ami minden gálánk ezzel indul, a Hajmási Péter természetesen.
1: Hajmási Péter,
2: igen. Igen, akkor van egy nagyon klassz bordal, akkor Juliska Budapestről dal, akkor a Józsefin császárnéből a Champagne Ervin, akkor van a Cigányblokkban van egy nagyon-nagyon szép dalom, amit nagyon szeretek. Hát és a nagy ruha az a Sziszi-ből érkezik, és ebben fogom a Monti csárdást énekelni.
1: Szóval bordalok, illetve operett dalok, illetve részletek kerülnek majd elő, és akkor ez lesz augusztus 16-án. Arról még nem beszéltünk, hogy a Monarchia operett tagjai nyilván ott lesznek, Kollár Péter Erik vezetésével, de valamikor egy jó fél órával ezelőtt én említettem egy ilyen szót, hogy sztár vendég.
2: Bizony, hát sztár vendég, illetve hát azért
1: Előfordul nálatok elég sokszor.
2: Elég sokszor, tehát igazából már egy kicsit a társulatnak igazából a tagja, tehát a családtagként tekintünk Oswald Marikára, az operett játszás nem is mondanám, hogy koronázatlan, de igazi királynőjére.
1: Szóval augusztus 16-án tehát lesz ez a bizonyos borgála, operettgála a Városmajori Szabadtéri Színpadon. És akkor egy-két utolsó kérdés a végére, Viki, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Ezen kívül neked ezen a nyáron van még valami? Sziszit játszotok valahol? Vagy köszönöm szépen, azt megcsinálom, és előtte-utána pihen, és esetleg megyek búvárkodni.
2: Most inkább pihenek, búvárkodok, ha csak tehetem, de aztán ősszel persze indul a rock and roll, akár Sziszivel is, lesz egy nagyon klassz koncertszerű előadásunk belőle, és aztán apróbb kisebb megjelenésekkel, de jön a császárné vissza.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Denk Viktória énekesnő, előadó művész és énektanárral beszélgettem, a következő órában pedig a Team Hongs két tagjával, Tiszai Viviennel és Kohánszki Royjal fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
3: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Lemondott a legfőbb ügyész, vasútfejlesztési programot indít a kormány, marad a napos idő, néhol záporokkal.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az út felújítás. A félpályás lezárások és a forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Lemondott a legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint döntését azzal indokolta, hogy a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, hogy független maradjon az ügyészség. Az ügyészség pedig nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Azt kérte, hogy megbízatása szűnjön meg augusztus 25-én. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása, megelőzésé. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás Elleni Hivatallal. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány. A fejlesztésekkel olyan hálózatot szeretnének kialakítani, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a beruházás meghatározza a vidék versenyképességét, a munkaerőpiac mozgását és az ország nemzetközi lehetőségeit is. A program 3500 milliárd forintból valósul meg. Életmű kiállítást nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl a Lajos tiszteletére Budapesten, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú háromdimenziós nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-ig látogatható. Az ország csak nem 90%-án közepes vagy annál is súlyosabb mezőgazdasági asszályban, közölte a Hungaromet. Az Alföldön, a Dunántúl keleti felén, a Kisalföld egy részén súlyos az asszály. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben, északkeleten ideális a nedvesség a talajban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap a napos felhős időszakok mellett országszerte lehetnek záporok, zivatarok. Délelőtt főként északkeleten, majd később keleten egyre több felé lehet eső. Zivatarok környezetében megerősödik a szél. Hajnalban 8-15 fok, napközben 23-29 fok lesz.
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában a zenevilágában fogunk kalandozni egy tavaly alakult együttes, a Team Homes két tagjával, Tiszai Viviennel és Kohánszki Royjal beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sun.

Tendre végállomásba hideg reggelek. Engem vár egy másik élet, azt hiszem ezzel elmegyek. Eddig visszafogtam magam, de most többet engedek. Megszólalok én is, mikor csendbe lettetek. Engem kifordít a közöny, itt ülök a tömeg közön. Továbbra se nyilatkozom, nincs semmihez közöm. Olyan piszok ez a city, lassan megérkezem. Tiszta abszinnal mosom meg a kezem.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zenevilágában fogunk kalandozni. Hát ilyen pop rock, talán fogalmazhatok így, vagy talán kicsit erősebb rock, némi nem tudom, dallamokkal
2: megsűszerezt.
1: Majd mindjárt helyre tesszük, és már itt ül velem szemben a stúdióban. A Team Hongs két tagja, ne haragudj meg, Roy, kezdem a hölgyel. Tiszai
2: Vivi.
1: És Kohászki Roy, köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Mondtam itt mindenféle műfajokat, és akkor kezdjük ezzel, hogy rock vagy pop rock, vagy nem tudom, és annyiféle stílus lehet említeni a te múltadból, hogy akkor most ezt melyikbe tegyük bele, melyik polcra tegyük fel ezt?
2: Garázs rock.
1: Garázs rock.
2: Igen, ez nem mainstream zene elsősorban. Hát a múltamban igen sok mainstream zene volt, de most pont az volt a cél, hogy ezt most kikerülje.
3: Megtalált engem.
1: Igen. Te voltál a felbújtó
3: Vivi. A mainstream ellen, tudod, de hogy is.
2: Roy és Vivi nál gondolkoztunk.
3: Még egy jó Roy-os zenekar.
2: Vivi és Roy, de aztán vicces
3: lett volna.
1: Ti hogy találtatok egymásra egyébként, amikor létrejött ez a banda, ez a Garázs Rock banda?
2: Mi sem értjük.
1: Akkor kerestél egy dobost, hogy akkor hát kellene nekem egy női dobos, vagy már régebb óta tart az ismeretség, vagy ebben a kultúrkörben mindenki ismeri egymást?
3: Ez utóbbi, ez igaz, mert a jó kis régi fészek időkből
2: legendes
3: ismerjük fészekből egymást.
1: Az működik még egyébként?
3: Másik helyen.
2: A Pince Klub már nem, de a fönti fészek része, sőt vannak is olyan jammelések, pont most mondta nekem a Fatima.
3: Fiatalos lett, ilyen mai a hely. Ja, de az, mert látott engem a valamelyik internetes fórumon, ugye? Vagy hogy volt?
2: Ott kezdődik, hogy ilyen ezer éve ismerjük egymást, és felrakott egy videót, ami mindig nevet ezen a szó, hogy azt mondja, hogy fikázta, de tényleg fikázta, tehát így cikiszte, vagy hogy mondja. Ezeket a TikTok alá találtam egy videót, hogy na, majd én is...
3: Ilyen gagyi influencer leszek, aki
2: és a... influencer leszek, és kosszatottam a körmem a termékeken, és akkor majd sokan fogtak járni koncertre, mert így lehet
3: hozzátok. Meg megmosom a hajam, hiszen nem tudjuk, hogyan kell hajat mosni.
2: Ezt a videót láttam, és így nagyon rögtem, és így mondom, én is pontosan ezt gondolom ezekről a véleményvezérekről, vagy nem tudom kikről, amik biztos okosak, meg mindent tudnak, csak mert azt gondolom, hogy kicsit ezek a közösségi oldalakon most mindenkinek lett egy ilyen kis, tudod, kis univerzuma, megfejt, és mindenről mindent tud. Na mindez, nekem ez egy picit vicces, de biztos, tehát vannak nyilván emberek, akik tudnak, de na, túl sok.
3: Nem magyarázkodj.
2: Igen, magyarázkodok. Túl sok az okos. Túl sok a túl jó fej.
3: Na, és akkor megírta, és
2: ráírt. Na, és akkor ráírtam, hogy tök jó fej, vagy elkezdtünk írni, de mondom, ismertük már egymást,
3: jó,
2: csak nem volt.
3: Jó, de akkor zeneileg haverkodtunk
2: jobban. Volt, így van, nem voltak ilyen nagy beszélgetéseink annyira talán, meg nem tudom.
3: És mindig egyszerre beszélünk ketten.
2: És mindig egyszerre beszélünk, mind a ketten benne áll a pofánk. És nem csak a zene, hanem hogy ilyen vintage őrület van, hogy vintage gitárok, meg autók, és akkor kiderült, hogy neki is, és akkor elkezdtem neki átküldözgetni egy pár dalt, és akkor mindegyikre azt mondta, hogy ez tök jó. És akkor én úgy emlékeztem egyébként, hogy már másnap megalakultunk, de nem visszanéztem a beszélgetés. Nyolc nap
1: megalakultunk.
3: Hét nap, és akkor igen.
2: Visszanéztem, 8 nap eltelt, és közben egyébként voltak még esti éjszakai messenger beszélgetések.
3: Nem hagyott békén.
2: És akkor volt 2-3, és akkor az utolsó után másnap reggel 7:30-kor, tényleg majdnem pontosan 7:30-kor volt, hogy jól emlékszem, és pont ránéztem az órára, lehet, hogy 31.
1: Milyen sztori ez?
3: Mindegy, aztán eljött a próbatermembe, és akkor kész.
2: És bekattant, hogy meg kell csinálni ezt a ugye a Weisstrap-szerű zenekart mindenki ismeri, ebben az alternatív rockzenei színában, és ők voltak ugye egy dobos csaj, és egy gitáros énekes csávó, ugye Jack White, és hogy meg kell ezt csinálni Magyarországon, és hogy ezt még senki nem csinálta meg.
3: De ez sem igaz,
2: ezt akkor még nem tudtam, és akkor hívtam a Vivit, és akkor mondtam neki. Vivi. Írtam közben a menedzserünk, az Áronnak is, és akkor így elindult a sztori, és akkor még azt hiszem, hogy eltelt még egy hónap, és akkor elkezdtem próbálni a Vivinek a próbát.
1: De most az van, igen, még mielőtt folytatnátok, most gyorsan megpróbálunk beleszólni, vagy megszakítani benneteket. Azt mondta az imént a Roy, vagy lehet, hogy te mondtad, Vivi, nem is emlékszem már rá, mert olyan szépen elmondtátok egymás mellett, alatt, fölött ezeket a mondatokat, hogy néha egymáson beszéltek, vagy nem tudom, egymás ellen, vagy akárhogy. Igen, na. A lényeg az, hogy mind a ketten elég erőteljes személyiségek vagytok. Akkor most két dudás egy csárdában?
3: Hát szerintem fontos az, hogy én nő lettem. mert a női energia és a férfi energia itt most tök jól tud együtt működni. Jó a kémia, nem feltétlen arra fajta kémiára gondolok, amire itt most egyben mindenki gondol. Itt a zenei kémiára gondolok, illetve én így azt vettem magamon észre, én nagyon türelmetlen ember vagyok, de ha valakivel szorul akkor a tehetség meg hang, mint a Roy, akkor még 2 évig be tudom fogni a számat. szóval, hogy kemény, de jó ez így. Meg ketten vagyunk, szóval, hogy azért az úgy még mindig könnyebb, mintha 5 lennénk, és 5 ilyen személyiség lenne egy brigádba. Szóval, hogy...
1: Vitázni nem is szoktatok veszekedések?
2: Kések eleleket a próbálkozók.
3: Picit, de én próbálok...
2: 3 ember helyett is elkések.
3: Ja, fú, ettől kivet... Nem baj, de én meg egy bosszú állok is izé vagyok, de egyébként azon mosolyogtam, hogy mi egy olyan zenekar vagyunk, ami inkább egy performance.
2: Igen.
3: Azért... Hú, na, jó érzés egy ilyen emberrel együtt dolgozni, nehéz ember kösz. Vagy róla, de nem baj, kihívás.
1: Hát akkor lényegében most
3: te sem vagy egyszerű.
1: Ez már olyan, mint egy párterápia.
3: Igen.
2: Én szóval az elejére visszatérve, tehát igen, hogyha 2 csaj lenne, akkor azért kifúrnák egymást.
3: Nem,
2: valamiket, vagy...
3: A zenész lányok nem feltétlenül ilyen.
2: Vagy a 2 csávon.
1: 7 óra 30-kor vagy 7 óra 31-kor megalakult az együttes, vagy valahogy így említette Roy.
2: Hát fejben.
1: Igen. Na lényeg az, hogy Tim Honks, ez lett a neve. Hogyha kimondom ezt az együttes nevet, hogy Tim Honks, akkor nekem eszembe jut az, hogy Wilson-t próbálja Tom Hanks valahogy, nem
3: tudom.
1: Mert
3: ez onnan van. Ez egy Family Guy humor.
2: Ez egy Family Guy-os poén. Aha.
1: A Family Guy-nak majdnem minden részét láttam, erre nem emlékszem.
3: Ki kellett találni a Tom Hanks-et. Egy
2: kvízjátéknál mennek
3: be. Úgy gondolt, hogy Tim Hanks. Egyébként a cicámnak a neve ez, és ezt a Jancsovics Máté adta neki ezt a nevet, de valamiért a Roy rákapott erre, úgyhogy legyünk Tim Hanks.
2: Hát azt tudnod kell, hogy nem tudom hány hónapon keresztül gondolkodtunk zenekar, de Super Bill lett volna az első, ugye az első klipes dalunknak is az a címe. Én azt akartam, mert ez a vintage autóőrület, főleg ilyen 70-es évek. De ugye találtam egy, kettő rock zenekart is találtam, amerikai, vagy nem tudom, meg egy ázsiai trap zenét, az nem csak, nem értettem miért az a neve.
3: Szóval minden név foglalt volt már.
2: Igen, ez minden foglalt volt, de tényleg dobáltuk, már kínunkban már mindent mondtunk, de aztán T-Mox először előkerült, aztán valamiért akkor elvetettük, és akkor amikor tényleg semmit nem találtunk, akkor mondtam, hogy akkor legyen az.
3: Meg a Brave is volt még.
2: A Brave is volt, az meg a Bátor a gyáva kutya rajzfilmből jött. Az aztán a Courage-nek mondják ott a rajzfilmbe, de mindegy, a Bátorka, Bátor, ugye a gyáva kutya. És akkor, amikor az első koncertünk meg volt tavaly, a Bárhol Musicban, a Dávidékkal, és akkor Dávidnak is nagyon tetszett a Tim Hanks név, és akkor végig is úgy írták ki a plakátra, és akkor maradtunk Tim Hanks.
1: Itt folytatjuk nem sokára. Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Tim Hanks két tagja, Tiszai Vivien és Kohánszki Roy. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vagyis ők folytatják, én meg hallgatom.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Tiszai Vivi és Kohánszki Róly ülnek velem szemben a stúdióban. A Team Honks két tagja, ők még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek.
3: Mi is köszöntünk mindenkit.
4: De várjátok, közben jött a hír, hogy Team, vagy Tom...
3: Mi a csinál?
4: Tom Hanks nevet változtatott a Team Honks zenekar hatására.
3: Ennyi, kérem szépen.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, arról viszont még nem, hogy hogyan zajlik nálatok a daloknak a megszületése. Számtalan formációban dolgoztatok már mind a ketten, mindenféle egyéb zenei ügyek voltak már az életetekben. Ketten, ti hogy működtök együtt? Mi a kémia? Te találod ki, Roy, vagy Vivi, te vagy az, aki hozza megfelelő gondolatokat, vagy te csak beülsz a dobfelszerelés mögé, és már teszed is alá az egyeket meg a feleket. Hogy zajlik?
3: Itt az Isten császár. Róly megírja hozzá az arapokat, nagyon aranyos, mert ezt mindenhol el szoktam mondani, a gémélem az úgy néz ki, hogy Kohánszki Róly, és a legalapabb ötlettől kezdve minden másnap, ahogy fejlődik az ötlet, elküldi, tehát nem hagy ki a gondolkodásból semennyire. Én néha hozzáteszek valamit, de az igazság, hogy nem nagyon kell, tehát hogy néha témákat dobok be, tudod, hogy miről ír esetleg, de hogy igazából...
4: Igen, voltak. Azért... Meg egyszer felvette a macskájának a hangját, akit ugye Team Honksnak hívnak.
3: Igen. Átküldtem egy loopra, megcsináltam, és akkor a gitár, legyen ez a gitár téma, vagy valami ilyesmit magyaráztam.
4: És abban lett egy Led Zeppelin stílusú gitárif.
3: Szóval itt a Rója királyság ebben.
2: Hogyha neked vannak ezek az alapvető gondolatok, azok honnan jönnek? Hallgatsz zenéket, és azokat nem tudom, elpakolászod magadba, aztán egyszer csak abból kiindulva lesz valami, vagy nem tudom, látsz valahol valamit, film hatására, könyv hatására, honnan jönnek a zenei gondolatok, Roy?
4: Ugye bárhonnan, az angol szövegeket egyébként nem én írom, vagy hát ketten írjuk az Endrefi Dúri barátnőm, elő szerepel egyébként a klipben. És akkor jött egy ilyen témával, ilyen nagyon mai, modern szavak voltak benne, meg nem tudom, selfie, meg nem tudom, micsoda volt, és mondtam, hogy nem, hát ez ilyen blues rock dal, tehát ez ilyen, és akkor mondta, hogy nagyon, nagyon szereti ezt a énekelt is régen blues-t, és nagyon szereti ezeket a régi blues szövegeket, John Lee Hooker, meg ezek a listásai, és ezekbe voltak ilyen voodoo témájú szövegek, ugye ez a, ami a New Orleans, meg a New Orleans-i blues élethez kötődik ezek a blues szövegek, és akkor végül is egy ilyen dalszövegben kezdett el gondolkodni, és mondtam, hogy ez nekem nagyon tetszik. Nagyon sötét ilyen izé.
2: Minden egyes dal kapcsán így zajlik egyébként?
4: Nem, hát a magyarokat ugye én írom, a Papírforma című számot vettük fel, mondjuk ez egy régi zenekarnak a dalszövege, de a zenét az teljesen újraírtam, és hát én 16-17 éves korom óta írok így versikéket, meg inkább dalszövegeket, és igen, ahogy mondtad, hogy bármi, megnézel egy jó filmet, és azonnal. Nekem most ugye, ami velünk történt, ebből is jött rengeteg dalszöveg ötlet, ami még most például van ez a ugye sztereotípia, hogy egy
3: állandóan megkérdezik, hogy mi egy férj,
4: az a dal még nem jött ki, ugye, de lesz egy ilyen angol szöveg, we just friends in a band, tehát hogy az a sztereotípia, hogy egy férfi meg egy nő egy zenekarba játszik, akkor
3: biztos lesz valami.
4: Mit csinál? Valami lesz között. Nem, mi csak egy barátok
3: vagyunk. De tényleg.
4: Tiszteljük egymást, és akkor ebből írtam egy például egy dalszöveget, meg például van ez a back to my roots, hogy vissza a gyökerekhez, hogy így pár évig most így valamilyen szinten kiiktattam a rockzenét az életemből. Nem azért, mert nem szerettem, hanem valamiért nem tudtam benne megújulni, vagy nem tudom, picit elmentem modernebb irányba, nem tudom. Boszki nevű zenekarom, a Roy Gali, akármi, meg ugye Roy Sándámmal mondjuk, nem, de mindegy, a többivel igen, és akkor így visszatértem így a gyökerekhez, és az is...
2: Tehát
4: az életből merítesz, filmekből is.
2: És most itt folytatjuk nem sokára, meg az új dalnál, meg a videóklipnél, viszont előtte hozzád, Vivi, azt említette az imént a Roy, hogy ami a közelmúltban történt velünk, abból ismerítünk. De most fogtad magad és elmentél Franciaországba, abból ismerítesz, hogy mit csináltál te ott? Ezt a Roytól hallottam, nem tudom igaz-e, hogy akkor téged felkért az egyik leghíresebb francia
3: gyorsan elhadarom, mert Team Honks a lényeg ebben az interjúban. De egyébként semmi, lényeg az, csak jó, mert hasonló a sztori, hogy mi elkezdtünk beszélgetni a Royal, csak ugye semmiből. Én meg egyik nap ráírtam erre a Lucy Sue nevű bandára, hogy ha kéne női dobos, itt vagyok. Erre meg bejött a jackpot, és helyettesítettem a dobost. Ennek nem tudom, hogy lesz a folytatása, illetve megyek ki augusztusban Franciaország vagy Metal voltál fesztiválra dobolni. Nekem ez a tapasztalat ilyen még életemben nem volt, nem az, hogy egyhuzamban játszok 7 bulit folyamatosan turné életérzésben, mert itt ugye mi van? Hétvégente játszol, vagy ha fesztivál szezon van, akkor sokat játszol. Nekem még ilyen nem volt. Az se volt, hogy mindenki franciául beszél körülöttem, semmit nem értettem. Olyan se volt még, hogy ilyen fajta zenét kell játszanom egy ilyen komoly amerikai banda előtt, mint a Steel Panther. Tehát itt a legkomolyabb ligába keveredtem, és közben olyan jó volt, mert a buszba mutogattam amúgy nyilván a Tim Hanksot, és amikor a külföldi arcok, amikor meghallották a Roy hangját, akkor tudod, így néztek rám, hogy anyás, ez mennyire jó már, és hogy te ketten vagytok, hát figyelj, és az, az igazság, hogy bármennyire is imádom Magyarországot, ja, de hogy így a rockzene az most kicsit így kezd így meghalni, úgyhogy ki kell orientálódni Tim Hanksnak is külföld felé, mert szerintem ott nagyon szeretnének minket. És amit kérdeztél, igen, ikletet, az ikletet meg, hogy nagyon komolyan kell venni a dolgokat, komolyan kell dolgozni, nem berúgni, meg ilyen buliként felfogni a rock and rollt, hanem az kőkemény meló. Tehát ezt is szoktuk mondani, nem, Roy, hogy a rock and roll az nem egy tánc, hanem ez egy iszonyat, főleg dobosként ez egy sport, tehát ezt nem lehet csak ilyen félváról venni bekészülve.
4: Már nekem vicces, már nekem van egy soha nem dolgoztál című szövegem, az meg pont az ellenkezőjére szól, hogy én ezt szenvedélynek és nem munkának fogom fel.
3: De hát én is annak veszem, hát de ilyen halok, de
4: persze, nyilván idézélesen munka, persze.
3: Rock and rollból nem lett megélni itt most.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Tiszai Vivi, illetve Kohánszki Roy, a Team Hanks két tagja. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Team Hongs két tagja, Tiszai Vivi és Kohánszki Roy ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntellek benneteket.
2: Szávoztok!
1: Na, beszéljünk új dalról, meg videóklipről, mert hogy van a Team Hongs házatáján. Roy, mesélj.
3: Bizomány. Hát most jött ki, egy pár napja jött ki a The Mother of the Downtown című harmadik klipünk, tehát vadon új Team Hongs klip, és jött egy ilyen kósza ötlet, így beszélek. Mi mindig szoktuk, a menedzserünkkel mindig szoktunk ilyen konf beszélgetéseket csinálni.
2: Igazából hárman vagyunk a zenekarban. A csendes társ hátul áll.
3: Igen, így hárman vagyunk, és valamelyikünk talán az Áron bedobta, hogy mi lenne, csinálnánk egy olyan klipet, hogy van rengeteg ilyen külföldön élő barátunk, és akkor hogy mindenkinek adnánk két sort, és akkor rá énekli, rá playbackeli. Úgy értem, hogy rá énekli, csak hogy a hangját ugye nem használtuk, csak a szájszinkront, és akkor ez ilyen viccnek tűnt, de aztán tök jó, tehát neki is tűnt másodszorra, és akkor Viviennek is volt egy vonala, nekem is volt egy jó pár ismerősöm, és akkor így igazából ez a klip most már bejárt, sőt már készülésekor bejárta a világot.
2: Így van.
4: Tényleg?
3: Nápolyban kezdődött egy ilyen maradón a fal előtt.
2: Óceán közepén is van, Jamie.
3: Igen, hát pont azt akartam mondani, hogy külön köszönetet szeretnék mondani három énekesnek is, akik ugye elvállalták, hogy rá
1: énekelnek,
3: tátoknak ugye a hangomra, csak azért mondom, hogy tátoknak, mert
2: jó, hát igen.
3: Nyilván énekeltek, csak
2: igen, minden. Igen.
3: Ugye főleg a Jamie Winchester, aki jött, az egyik kedvenc énekesem, ő konkrétan az Indiai óceánon vette föl a sorokat, és Sri Lankától vitte egy katamaránt Tájföldre. És ennek küldött vagy legalább 10 ilyen videós nyitett, amit így felvett, egy cigi
2: róla szállt. De rengeteg sok muzsikus van benne egyébként.
3: És egyébként volt, aki nem vállalt el, azon se sértődtem meg, tehát teljesen megértettem. Most nem akarom megnevezni.
2: Nővérem is benne van.
3: Mi?
2: Igen.
3: Tényleg?
1: Kik még egyébként, ha már a Jamie Winchester-t említetted? Kik még? Ha már a Jamie Winchester-t említetted?
3: Így van még a Pál Ditke, aki a Tramps, a klubzenekarunknak az énekesnője volt, csak mi sajnos nem zenéltünk együtt, mert az előző felállásban volt benne. És a Suba Attila, aki majd még fogunk róla beszélni, mert lesz egy közös koncertünk az ő zenekarával, ő viszont Amsterdamban mondta föl, hogy ő is egy nagyon-nagyon jó énekes, meg egy nagyon jó showman.
2: Hát meg van egy angol színész is, kérem szépen, a Charlie, a nagy kopasz ember, ő meg Prágában volt, ő vele meg egy forgatáson ismerkedtem meg.
1: Mother of Downtown, miről szól a dal?
3: Igen, hogy ez egy voodoo téma, hogy visszamentek ezek a nagyon ős blues szövegtémánkba, hogy hát, hogy van egy ilyen papnő, aki neki ilyen mágikus hatalma van, és akkor így megkísérti így az embereket, és akkor így megjelöli őket, és elveszi az életüket, elveszi a lelküket.
1: De ez nem egy vidám dal.
3: Nem. Nevettem is egy pár soron az egyik fiatal lány például, nem teszem, hogy sírtam, a Nusi, azt hiszem, nagyon vidám arccal énekel, hogy éppen elveszi a vénádból.
2: Tök jó. Teljesen jó.
3: Kiszívja a vénádból a...
1: Megszületett a dal, készen van a videóklip. A videóklip kinek az ötlete volt egyébként, hogy ilyen szinkron legyen?
3: Szerintem az Áron menedzserünk jó volt.
1: Ti nem szóltok bele?
2: De
1: nem
2: én nagyon beleszólok, én imádom.
1: Amit leveszek belőletek az, hogy mindenbe is beleszóltok egyébként.
2: Nem, hát, de szerencsére veszi az ötleteket, mert így Árona, hogyha ötletelgetünk, akkor jól tudunk együtt dolgozni, nem?
3: Nem csak, hogy veszi, hanem inspirálja. Tehát az Áron, tudni kell, ők a Lost Sticky Pictures, tehát ők a nagyon rengeteg magyar klippet csináltak egy időben, szerintem még talán most is, és én nem szoktam annyira beleszólni, én annyira nem vagyok vizuál típus ilyen szempontból, és amiket Vivi mond, az így nagyon megikleti az Áront, és már és akkor lesz még utána 50 ötlete neki is. Tehát,
2: ez a jó.
1: Megszületett tehát a dal, Mother of Downtown, és akkor hát nyilván lesz majd koncert, és arról majd a későbbiekben beszélünk, na de ennek most örülünk, köszönjük szépen, itt a nyár hátradőltünk, ezt elkészítettük, és akkor most pihenünk, megyünk a Balatonra, nem kell új dal, nem kell semmi, mert most ez most egy jó fél évig menni fog, és kész. Vagy?
2: Vagy voltunk stúdióban!
3: Igen, ugye voltunk stúdióban, 5 parádés dalt vettünk fel. Tényleg úgy szól, hogy...
2: Egy magyar nyelv.
3: Most is libabőrös vagyok.
2: Egy magyar nyelv, egy feldolgozás.
3: Igen, de összesen 5 dal, mondjad akkor.
2: Jó, elmondom.
1: Az első pont, amikor arról egy kicsit hátradőlt, és akkor azt mondja, jó, akkor most melyiket te veszel, jó, elég volt.
2: Egy magyar dal, a papírforma, amit már említettél, csak más gatyába ráztuk, nagyon-nagyon szeretem, akkor van egy feldolgozás, azt te mondd el annak.
3: Igen, az a Lord nevű új-zélandi Blondie csajnak volt a 2010-es években volt a Royals. A Roy feldobott a Royals.
2: De nem bírja ki, hogy ne legyen benne a Roy.
3: A Royals című számot, ami nagyon-nagyon szeretek ezt a számot, és annak csináltuk egy ilyen elég kemény rock feldolgozás, tehát gitárriffel meg. Tehát az egy, nem tudom, mennyire ismeri mindenki a dalt, de az egy ilyen közepes sláger volt itt Magyarországon.
2: És három stúdió
3: nagyon megy, de az egy nagyon szövegcentrikus dal, ezekre a fenséges, tehát gazdag embereket fikázza a szöveg.
2: Ugyan? Komolyan kell viselkedni.
3: Van egy, ez lett a Royals, aztán van a, az előbb is kérdeztem, hogy mik lett a szöveget, az például egy hegymászó, az Alex Honnold nevű hegymászónak valamelyik ilyen csatornán, a, nem mondom a nevét, dokumentumfilmet láttam róla, a

0: lesznek koncertek, erről is beszélünk nem sokára, és akkor elég sok mondatot, szót mondhatok erről a bizonyos vadi új darról, úgyhogy itt az ideje, hogy meg is hallgassuk. Hölgyeim és uraim, következik tehát a Tim Hanks legújabb dala itt a Kultúrfitnessben, a címe pedig az, hogy
1: The Mother of Downtown.

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Tiszai Vivi és Kohánszki Roy és Tiszai Vivi ülnek velem szemben a stúdióban. A Team Honks két tagja ők. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Köszönjük, hogy jöttünk.
1: Meghallgattuk a legújabb dalotokat, The Mother of Downtown. Beszéltünk arról, hogy 5 dalt rögzítettetek, nem sokára beszélünk majd tervekről is, viszont még mielőtt ráfordulnák a koncertekre, Vivi, neked hogy jött a dob az életedbe? Az, hogy rockdobosok, férfiak beülnek, és akkor félmeztelenül, nem tudom, szilveszterkor mínusz 5 fokban ott tolják, az egy dolog, de hogy egy, te is?
2: Igen, csak nem félmeztelenül, fülülről fősőből. Ahogy jött, igazából most akkor leegyszerűsítem, mert annyi a sok sztori van ezzel kapcsolatban, azért találtam ki, mert tetszettek a rockzenész a férfiak, és aztán utána pedig kiúztuk a cetliket a kalapból, és nálam jött ki a dob, de ennyire lerövidítve. A rock and roll életérzés miatt kezdtem el dobolni.
1: Táborod is van.

0: meg mindenféle egyéb dolgokkal is foglalkozol. Már ezzel majd a későbbiekben foglalkozunk, még hogyha lesz
1: Tim
0: idő.
1: Hanks.
0: Azzal is foglalkozunk nem sokára, viszont Roy, neked a Tim Hanks-on kívül a többi megy még egyébként. A Roy és Ádám trió.
2: Reméljük. Megkérdezem a srácokat. Ja, a Roy és Ádám az van, hát a Roy Galer is van, picit, hogy ilyen parkolópályán vagyunk, és nem tudjuk, hogy tovább, úgyhogy, de egyelőre most Tim Hanks-on a hangsúly.
0: És maradjunk ennél, a későbbiekben majd még beszélünk egyéb formációknak a működéséről. Tim Hanks, megszülettek ezek a dalok. Bulik vannak egyébként itt a fesztivál szezon.
2: Van a kérdőjeles bulik, egyelőre egy koncert van, amit a Suba Attilához akartam kötni, hogy az ő zenekaruk a Vice Flower is, a Tim Hanksnak lesz egy közös koncertje, augusztus 12-én szerdán a Pontonban. Ő is szerepel a klipben, amit meséltem, meg hát majd így beszélgettünk vele, hogy tudna nekünk segíteni majd így Amsterdamban kicsit játszani, nyomni pár koncertet.
1: Kimegyünk Franciaországba is, addig csinálom.
2: Kimegyünk Lucy Susan-i is, meglátjuk, megbeszéljük. És ugye ez nagyon készülünk erre a koncertre. Nem. Vivi is tele van új mindenféle koncertélményekkel, meg
1: igen, de igazából én, vagy azt valljuk, mondhatom így közösen, hogy inkább kevesebb buli, de az olyan legyen, meg most nagyon sok volt a háttérmeló. Rengeteget dolgoztunk ezen az öt dalon, és nagyon sokat próbáltunk is együtt. Valahogy most így a koncert, ez, majd jövőre, tudod, egy éves a zenekar, és azért egy év alatt nagyon durva tempóban kell összeszoktunk, és azért neki is van külön élete, nekem is van, de nem az van, hogy reggeltől estig ott vagyunk a próbaterembe. Úgyhogy úgy érdemes szerintem felállni a színpadra, hogy nem olyan 70%-os, hanem akkor legyen a 150%, viszont akkor az kell, hogy nem egyből befogadni mindenféle bulikat.
2: Ja, meg bocsánat, nekem is egyébként meg megtisztelő, hogy a másik, vagy a másik két sejzenekorom, mert ugye benne vagyok a generál produkcióban, egy tagokkal az elgítő produkcióban, a zenevonat és a korál Balázs Petsző produkcióban is benne vagyok. De...
0: Megszülettek ezek a dalok, ez az öt dal. Nem sokára lesz buli, említetted, meg hogy vannak tervek arra, hogy majd Amsterdamban talán ott is meg fogtok jelenni. Ez az öt dal, ez most így elég, vagy esetleg nem tudom. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e létjogosultsága a kérdésnek, vagy a lemeznek 2026-ban, de hogy ilyet nem terveztek, hogy
2: akkor... Igen, pont az a lényeg, hogy rengeteg angol nyelvű dal is van, sőt, főleg angol nyelvű dalok vannak, ugye egy booking agent ezt szeretnék keresni, ilyen garázsrokia, ilyesmi.
1: És kijövünk a lemezzel, ami amúgy nem ő dalos, bocsánat.
2: És kijövünk a lemezzel, azt is szétküldjük.
1: Szeptemberben.
2: És ugye a tavaly felvett 4 számot ugye összecsapjuk a most felvett 5 számot, és ugye 9 dalos albumot szeretnénk, Tim Hanks lemez szeretnénk megjelentetni szeptemberben.
1: Illetve még egy klip is jár ehhez az egészhez.
2: Így van, még a tavaly felvett Szárnyakat kaptam című dalból, és addigra ki fog jönni, az már a negyedik klipje lesz ugye a zenekarnak.
0: Ugyanazzal fogtok dolgozni, mint a mostaninál, ugyanazzal a bandával? Mármint, hogy a videoklip tekintetében.
1: Mindig.
2: Igen, igen, a menedzserünk, Lost Sticky Pictures. Igen.
0: Ott is megvannak már az ötletek, hogy mit szeretnétek, vagy az még kitalálási fázisban van, hogy akkor mit tegyünk, milyen képeket a dal alá.
1: Van minden. Előre dolgoztunk, szép gyönyörű fotókat csinált a Jónás Jácint fotós barátunk, a klippeket meg már előre legyártottuk, és az új számokra pedig sokkal mocskosabb dolgokat kell kitalálni.
2: Igen, dörtibb lesz, sokkal dörtibb
0: lesz. Szóval lesz koncert.
2: Ezek a tervek, igen.
0: Megszületett az öt dal, jön majd nem sokára a lemez. Roy, utolsó kérdések egyike a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Neked azért, vagy nektek, hogyha visszapörgetjük az időkerekét, volt egy elég nagy felívelésetek a 90-es években, a 2000-es években. Azokat a bulikat, hangulatot, nem tudom, embertömeget, akit ott megszólítottatok azokkal a slágerlistás, vagy slágerlistát vezető dalokkal, azokat elő szoktátok még venni, és csináltok még olyan jellegű bulikat?
2: Persze, abszolút nyomjuk egyébként. Az Otthon itt van című számot a videóval szoktuk játszani picit egy kantrisabb felfogásba. Úgyhogy persze, abszolút. Hát ez slágerét azért általában senki nem adja ki.
0: Neked ezen kívül mi van még az életedben, Vivi? Mármint a Tim Hanks-on kívül.
1: Igen, már most erősen a képbe jött ez a Lucy Sue dolog, de hogy egyébként a Madách Színházban, a Six Musical-ben játszom. Illetve hát vannak dobolok, persze, karmester, meg kottolvasás, meg minden olyan itt távolára rock'n'rolltól, de nagyon-nagyon sokat fejlődök benne. nehéz, illetve van még a The Pin-ups zenekarom, a Holy Chicks szunnyad, ugye ott lettek babák a csajoknál, a csajzenekar.
0: Ott a Dérhenivel tojjátok
1: közösen, nem? A Dérheni, nem, a Holy Chicks a saját zenekarom, a Dérhenivel pedig az van, hogy most átadtam ezt a posztomat, a dobos posztomat a Mihaly Kábelnek, mert én most ezt a nyarat Lucira áldoztam, illetve a Tim Hongsra, és egy csodálatos barátságban váltunk el Henit. Igazából nem is az, hogy elváltunk, hogyha kellek, majd megyek, de igazából most a Mihaly Kábel lett a fő dobos ott. Tim Hongs, mi van még Jézusom? Illetve... ennyi, és tanítom a csajokat ezerrel dobolni, akik, szóval ez lészi a reklám helye, aki szeretne dobolni, de nem ebből akar élni, jöjjön, és megtanítom, és boldog lesz.
0: Utolsó utáni kérdés, a végére nem sokára buli, kijöttek az új dalok, a legújabbat meg is hallgattuk, The Mother of Downtown. Buli lesz a nyáron, mármint, hogy mindenféle előadások, koncertek, így értem a bulit, azon kívül, amit említettél, vagy a munkát letesszük, és akkor elmegyünk a Balatonra pihengetni, és akkor
1: ez az január. Az január,
2: játszunk. Sajnos idén picit kevesebb buli van, de nekem is nyomom a triót, nyomom ezeket a megnevezett LG-t, és főleg, hát most pénteken is korál, Balázs Fecó lesz, szombaton meg zenevonat, és mondom, augusztus 12 ponton pedig a Team Hongs kezd, és utána meg a Vice Flowers zenekar.
1: Igen. Meg engem el szoktak hívni a helyettesítgetni a Böjlerbe, játszottam a Dulubrikátorsba is így a nyáron, szóval, hogy ha kell helyettesítés, itt vagyok.
2: Böjler az király.
1: Böjler az király, igen.
0: Vivi, Roy, igen. Roy, Vivi, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további.
1: Tök jó hangod, nagyon jó.
0: Sziasztok, köszönöm.
2: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most már jön is a mai a szerdai program ajánló. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Július 23-án a Magyar Zeneházába invitálnék mindenkit délután 4 órától, azaz, ha jól számolom, akkor éppen holnap, akik szeretik a Platón Karatajevet. 2024 tavaszán érkezett a csapat 4. napkötöző című lemeze, amelyből először a Zeneházában kaphatunk egy ízelítőt, és nem akármilyen köntösben, nem a sima, idézőjelben persze sima nagy hangversenyteremben, hanem a Hangdómban, különleges vizuállal lesz ez megtekinthető. Én már voltam ott, azt hiszem, egy Pink Floydon, felejthetetlen élmény, babzsákok, nagyon-nagyon jó, ajánlanám mindenkinek, tehát holnap, azaz július 23-án.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Denk Viktória, énekesnő, előadó művész és énektanárral, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Team Hongs két tagjával, Tiszai Viviennel és Kohánszki Royjal beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Sunny Rolandot hallott. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Fluor Tomival beszélgetek, többek között az idén 12 éves Well Hello-ról, és még más izgalmas témákat is érintünk, mindenképp maradj velünk ma este.
1: Itt egy újabb óra,

0: meg szex!
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 10 éves, soha véget nem érős filmről, a 12 éves Valhallóról, és még más izgalmas témákat is érintünk. Tomi, köszöntelek!
2: Náló! Sziasztok!
1: Úristen, Tomi, úgy érzem, hogy van miről beszélgetni. Hogy telik az év?
2: Rég dumáltam, tényleg az elmúlt 10 évben nem is nagyon dumáltam.
1: Nem. Mindig ott volt a számod a telefonban. Nagyon durva.
2: Hát miért nem hittál?
1: Annyira jó, hogy itt vagy. Na hát, hogy vagytok? Mesélj egy kicsit.
2: Figyelj, minden fájn. Hát azért ugye fesztivál szezon közepe van, úgyhogy azért így néhol kitörően tombolóan, máskor meg nagyon fáradtan. De hát nyomjuk egyébként, ja, hát most már 12, pont most, egyébként most, amikor felveszük 12 éves napra pontosan a Valhalló.
1: Hihetetlen.
2: És pont ahhoz kötjük, amikor a Petőfin volt a premierünk, az E-Foton, még a Buda Marcival.
1: Ó, igen.
2: 2014. július 16-án, úgyhogy onnantól számoljuk a Valhallót, úgyhogy hát ja, telik az idő azért szépen. Úgyhogy hát figyelj, most kicsit ezt is éljük, meg ezt a kis soha véget nem érős ünnepet. Közben azért csináljuk a külön projektjeinket is a Diazzal, ja. Ő diazmentázik, én Fluor, minden ezek. Utóbbi olykor kevésbé rádióbarát, de azért van egyen jobban. De ja, úgyhogy pörgetjük most.
1: Na most azért van időnk visszamenni egy kicsit az időben a Valhalló kezdeteire, ha már itt jubileumokat ünneplünk, ugye te is mondtad diázt. Én később akartam erre rátérni, de akkor menjünk most bele, hogy vagy? És egy kicsit a Valhalló kezdetéről, annó hogyan találtatok egymásra? Egy kicsit fejtsük meg.
2: Hát figyelj, az viszont egy még régebbi történet, ez 12-ben együtt melóztunk. Tudod, mikor találkoztunk a Diazzal először? 2005-ben, az AC táborban.
1: Messze van.
2: Hát igen, azért ez egy kicsit olyan, tudom, amikor ilyen dátumokat mondok be, hogy sok fan abban az évben született, amikor mi találkoztunk. Amikor ilyenekről beszélek, hogy ez a dal 16 éves, az meg 20, és akkor így látom a koncerten, hogy 16 meg 20 éves csajok nyomják azokat a dalokat. Néha az ember úgy egy ilyen tatának érzi magát ilyenkor. Mondjuk koncert után már eleve tudod, azért ilyen sóhajtozva leülős, izomlázban, a combomba, a vádlimon, úristen, ez ilyen lesz. De aztán ránézek Korda Gyuri bácsira, és azt mondom, hogy van még ebbe, bírni kell. Tehát, hogy 87 évesen még tudja, hát akkor még van 50 évem ebbe az egészbe, úgyhogy...
1: Hihetetlen. Figyelj csak, mikor születtél?
2: 87-ben.
1: Na, én 90-es vagyok, figyelj, hát még nem fájt. Nem lesz itt semmi baj. Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, Fluor Tomival. Ezek

0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 12 éves Velhellóról, és még más izgalmas témákat is érintünk.
1: 10 éves a soha véletlenül érős film.
0: Így van.
1: Így van, úgyhogy ja, ezt ünnepeljük. Egyébként mi így azt láttuk az elmúlt 10 évben, hogy rengeteg visszajelzés jött arról, hogy például emberek a parkos koncertünkön, vagy akár még az akkor létező Volt Fesztiválon jöttek össze egymással, és hogy ma már a kis gyerekkel vannak, és már azok is hallgatják a zenét, tehát hogy azért ez a 10 év nagyon meghatározó volt annak az embertömegnek, akik akkor jártak a koncertekre, és hát ők így azért öregednek velünk. Hát ugye közben Diaznak is lett gyereke, úgyhogy azért látom abszolút, hogy így a korosztályban a nagy dolgok közben így elkezdtek megtörténni, úgyhogy egy kicsit a filmben is ezt vesszük elő. Nem egy folytatást csinálunk, hanem egy ilyen rövidebb kis, mindenkinek belekukkantunk egy picit az életébe, hogy vajon most mi van a csúroszos sráccal és a lányjal, és így tovább, is tök jó, mert szerintem nagyon-nagyon jó kis sztorik lettek, úgyhogy most visszahozzuk szépen a szereplőket, akiket majd a parkos bulinkon is lehet látni, úgyhogy szerintem az egy nagyon-nagyon milyen, egyrészt vicces dolog is, másrészt van benne valami megható, tudod, hogy így mikor telt el ez a 10 év.
0: Igen. Úristen. Tényleg, hát ott volt egy komoly szerelmi szál is. A főszereplő srác talán összevilincselték magukat, nem?
1: Így van, így van, így van. Így van. Ja, na, az ő életükbe is belelesünk 10 évvel később, hogy nyitják meg a kis saját lángosozójukat.
0: Marha jó.
1: Ja, ja, ja.
0: És hogyha minden igaz, akkor jön az új Velhelló lemez. Erős is meg, Tomi.
1: Hát figyelj, jönnek Velhelló cuccok is. Most egy kicsit úgy döntöttünk idén a Diazzal, hogy elengedjük ezt a feszülést, hogy minden fesztivál szezon előtt muszáj kiadni, nem tudom, 3 dalt, mert akkor mi lesz? Nekünk ilyen hosszú időbe tellett egy kicsit azt így felfogni, hogy nem dől össze a világ, hogyha mondjuk akkor hozunk ide, amikor kedvünk van. Úgyhogy azt nem mondom, hogy egy egész lemezt kihozunk. Fluor lemez lesz, az jövőre, az bőven kijön. Mondjuk tehát az olyan lesz, hogy abban, aki szerette az ilyen régi fluort, vagy ahogy mostában mondják, OG fluort, az szerintem nagyon bírni fogja. De a Velhellóval is egyébként pont így, hogy nem feszülünk már rajta úgy, sokkal több dalt csinálunk, meg sokkal lazábban, úgyhogy azért elkezdjük majd kiszorogatni ősszel a kis cuccokat.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést Fluor Tomival a következő körre, viszont ezek előtt még zenével folytatjuk.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Most Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 12 éves Velhellóról, és még más izgalmas témákat is érintünk.
1: Ugye vannak itt most aktualitások bőven, van itt Csicska 2. A klipről mindjárt beszélgetünk, óriási, keserű, és közben éppen ma néztük, hogy országúti diszkó is megjelent, szintén kis lemezként, viszont akkor legyen fókuszban most a Csicska 2. A klip az mindent visz. Éppen itt beszéltük, hogy ugye Fonyat Levente.
2: Igen.
1: Ősapaként ismerhetjük sokan a közösségi médiában. Óriási, hogy ez hogy jött, hogy ő legyen ott, mint ilyen gag faktor?
2: Nem, hát alapból úgy voltam, hogy az összes ilyen sztereotípiát próbáltam összeszedni, amit így az elmúlt 10 évben így kaptam, hogy a legós gyerek, a nem tudom, meg amiket így az utcán általában a mai napig, tehát én hiába velhelózok, meg csinálok bármit, a Mizu! Tehát ez a legerősebb. Úgyhogy az megvolt, hogy szeretnék egy ilyen karaktert, aki így felbukkan mindig, és így oda kellemetlenkedik valamilyen dumával, amilyen. Tudod már, jó, oké, vicces, de tudod már, annyiszor hallottam, hogy nálam már úgy nem merik így a biztosítékot, vagy így tudod, nem új, tehát nem tudok annyira nevetni már rajta. És akkor egyébként a Di az ötlete volt a Fonyi, és mondom, tényleg, hát imádom a csávot, tehát nézem mindig a TikTokon a tartalmait, és kiderült róla, hogy egyébként ő hallgatta is ezeket a régi fluoros zenéket, tehát hogy ő ilyen rapper csávó volt régen, mint én, tehát így egyből megtaláltuk a közös hangot, és egyébként tök jól össze is averkodtunk, ami egy nagyon mély csávó amellett, hogy ilyen videókattól vannak egy ilyen nagyon komoly oldala is. Úgyhogy hát ott végigmentünk a melós, mikor bekiabál a régi rapper haver, aki szerint eladtam magam, és így tovább, tehát amiket így klasszikusan szoktam kapni, hogy nem az én műfajom, azért majd csinálsz majd valami olyat is, azért, ami úgy tudod, ami nem ez a pop, amikor még úgy igazi voltál, tudod? És akkor tudom, mindig jobban tudják, hogy melyik te voltál az igazi te. Mert ugye azért már annyi korszakom volt, pont így az ilyen fluoros show-k kapcsán szoktam rögni rajta, hogy aztán ez ilyen 2004-ből, 2008 tök más, 2010, és akkor különböző emberek különböző régi fluorokat sírnak vissza sokszor.
1: Mindenki mást akar.
2: Igen, és egyébként pont most ugye fesztiválokra is megyek ezzel a fluor cuccal, azért pont ezen, hogy most mit húzzak le, na most melyikből lesz több, ez a rap kiesett vajon, mert utána azt fogják kérni, hogy miért nem volt, úgyhogy itt ebben azért van mission. A parkban egyszerűbb volt, mert ott azt láttam, hogy ott összegyűlt az igazi kemény mag, akik mindent végig, kívülről, egyébként az nagyon durva volt, tehát az elképesztő volt, hogy 12 ezer ember ott ordítja 18 éves dalokat is, és kívülről tudják, és álltam sokszor, és mondom, Jézus, mi történik, mi van veletek? Tehát olyan küldetés tudattal érkeztek, igen, tehát az igazi, na most szétkapjuk a parkot, és hát meg is történt.
1: Abszolút. Honnan jött a Giga Pingvin ötlete, aki szétbombázza a várost?
2: Hát a Pingvin az már egy nagyon régi szereplő.
1: Persze, csak hogy ez az óriás Pingvin.
2: Ja, hát ugye eleve a Pingvin egy Like Remix című klippembe jött fel először, ahol hát így nem lehet tudni, hogy most én vagyok-e a Pingvin, ez egy kivetített énem, tehát egy ilyen kicsit ilyen Stephen King-es megfejtés, hogy akkor most, vagy amikor gonoszkodom, akkor ráfogom a Pingvinre.
1: Eminemnek a Slim Shady. Pont,
2: ez se rossz párhuzam. És ott ugye elkezdem, úgy ér véget a klip, hogy elkezdem üldözni egy ilyen gyerekbiciklin, és ugyanígy folytatódik most a Csicska 2-be is, hogy megint gyerekbicikli, és megint megyek a Pingvin után, úgyhogy elkezdtük ezt a vonalat behozni, a koncertre is úgy érkeztem meg, hogy üldöztem a bringával a Pingvin. De azt így láttam, csináltunk egy pingvin riadót, az embereknek a fejei, hogy itt mindenhol felbukkant a pingvin, rohangáltott a közönségbe. Emberekkel azt lehetett látni, aki az, hogy mindenki kaponja a fejét, és így egy óriás pingvint néznek, hogy mi történik, annyira szürreális pillanat volt, de ami a legdurvább, hogy amikor így újra láttam a pingvint, tényleg így láttam, hogy elkészült a kis fejjel, mindenki ránéztem, és így azt éreztem, hogy most komolyan elérzékenyülök, nem láttam 13 éve ezt a pingvint, és így beugrott minden egy plüss pingvinre, érted? És így néztem, és valami visszatért. Annyira érdekes, hogy mennyire maga a korszak miatt, tudod, egy ilyen megható
1: szentimentális egy plüss pingvin.
2: Úgyhogy ja, most jön velünk a pingvin tovább, mindenhova rosszalkodni, úgyhogy vicces lesz.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenével folytatom itt a Pető.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbot szól. Még pár percben Fluor Tomival beszélgetek többek között az idén 12 éves Velhelóról és más izgalmas témákról.
1: Ki van a jelmezben, ezt elárulhatod? Akár a klipben ki volt. Mi egy P betűs előadóra gondolunk, de ki tudja?
2: Igen, a klipben a P betűs előadó volt.
1: Pixa.
2: Igen, egyébként a klipben ő volt, aminek a legfőbb oka az volt, hogy ezt a sapölözést a legtuskóbb módon ő tudta lehozni. Tehát, hogy a Pixának van egy olyan tánckultúrája, hogy úgy mondjam, ami olyan nehezen utánozható, elég is sajátos. Tehát, hogy végülis azt csinálja, amit mindenki más, de van benne valami eredendős uttyóság, ami csak a Pixiben van, mert annyira szokott szeretni az ilyen interjúk után, amikor így mondjam, Tomika, ne mondjam, mi azt mondod, tudod, ugyanilyen suttyon. De hogy na, aki ismeri a Pixet, az tudja, hogy igen, neki van egy ilyen nagyon sajátos, utánozhatatlan aurája, stílusa. De hát őt így szeretjük, tehát ő nem is kell, hogy megváltozzon, mert egyébként lehet, hogy unalmas lenne nélkül.
0: Na most, hogyha egy picit a nyára tekintünk, hogyan ünneplitek a jubileumot, mik lehetnek még, vagy a jubileumokat pontosan?
2: Hát megyünk fesztiválozni tovább, úgyhogy azt veretjük a Velhelóval. Hát én 25-én a kampuszon nyomom az OG Fluort. Yeah. Úgyhogy igen, egyébként ilyen szempontból is így vannak azért a nyárban nehézségek, mikor nyomok egy Fluor Parkot, és másnap egy Velhelo Sopron Festet, meg most lesz augusztus végén olyan, hogy egy Velhelo Parkot, és utána egy Fluor szint. Tehát nem szeretem megkönnyíteni az életemet, úgy néz ki. De fiam, hát most mind a kettővel megyünk, úgyhogy toljuk végig.
0: Budapest Parkban augusztus végén Velhelo?
2: Így van, augusztus 28-án nyomjuk ezt a kis mozi ünnepet. Igazából minden szereplőt el is hívtunk, tehát, hogy mi akarunk ott egy nagy kocintást, egy nagy megőrülést, meg egyébként még azt is szervezgetjük, hogy esetleg megnézni újra a filmet együtt,
0: nagyon
2: akár a parkba,
0: úgy,
2: akár máshol, mert régen nyomtunk ilyen együttnézős történeteket, meg hát jönnek ki hetente a kis szereplőkről a kis új pillanatok, mi történt velük, izgalmak.
0: Na és akkor figyelj csak, hogy egy kicsit tágítjuk a kört, említetted Korda Gyuri bácsit, de hogyha nem ennyire, akkor most merre tart Fluor Tomi, mit hozhat a jövő, akár hogyha messzebb tekintünk, zenei projektekben, ötletekben, film, újabb film, bármi lehet.
2: Ja, hát ugye a Fluort azért most pörgetem eléggé, most a lemezen van nagyon a hangsúly, lesz rajta elektró, lesz rajta sutyó rap, lesz rajta sutyó elektró, egyébként lesznek rajta azért komolyabb témák is, visszatérnek rap csapatok a lemezemre, tehát itt összedurrantottam
0: minden. Lesznek közreműködések?
2: Abszolút. Most nekem ez a Fluor cucc egy olyan játszótér, amit amióta így befutottam idézőjelbe, vagy hát végül is, de azóta így sose alakult úgy, hogy lett volna időm arra, hogy csinálj egy olyan lemezt, amilyen határok nélkül, nem érdekel semmi, ha káromkodós, akkor olyan, csak így, amihez kedvem van, bám, kitolom, és egyébként nem azért, mert a Velhelóval úgy éreztem, hogy minden áron popot kell csinálni, hanem egyszerűen a Velhelónak egy olyan közönsége van, aki nem lenne rávevő, hogy igen, itt a ország úti diszkó veretünk. Úgyhogy tök örülök egyébként meg, hogy ennyire hangos Fluor közeg került elő, akik ugye az egész park abból lett, hogy ők elkezdték követelni ezt TikTokon, és ők most nagyon előbújtak, úgyhogy úgy éreztem, hogy hát akkor itt van az ideje, mert amúgy is évek óta terveztem egy szólót, és ennek meg külön örülök, hogy úgy döntöttem, hogy csináljunk már megint elektrót, de mekkora vibe. Úgyhogy csinálunk. Most ezzel ez. De a Velhelóval is szerintem tök izgalmas dolgokat

0: ilyen mindenféle kis háúzós történeteket is tolunk, tehát ott is van egyfajta, nem azt mondom, hogy megújulás, de egy kicsit kilépünk azért mi is abból, hogy nyúnyogunk a zongorára, reppelek 8 sort, Diaz megint énekel, megint zongora, izé. Tehát hogy ez már kicsit szerintem monotonná vált így az idők alatt. Már ugye évek óta mindegyikünk akart csinálni más, csak aztán mindig az volt, hogy hát de most még a Velhelót, most még a Velhelót, és akkor így adta magát, hogy ő is csinálja, amit akar, én is, amit akarok, de közben azért csináljuk a közöseket is, de azt éreztük mindketten, hogy van olyan zenei részünk, ami a másik mondjuk pont annyira biztos, hogy elkap. Meg ja, ez így meg volt előre dumálva, úgyhogy így igazából nincs benne, az nem annyira izgalmas sztori ez.
1: De nagyon jó hallani, hogy tele vagy tervekkel.
0: Ja.
1: Nagyon-nagyon jó. Tomi, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, további nagyon sok sikert, és hogyha megjelenik valami, akkor várunk vissza.
0: Jéj, köszi!
1: Az elmúlt egy órában Fluor Tomival beszélgettem az elmúlt évekről, az idén 12 éves Velhelóról, valamint a közeljövő terveiről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.
2: Bemásztunk, lógtunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk, rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen dereket megnyíltam, a másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az elmúlt egy órában Fluor Tomival beszélgettem az elmúlt évekről, az idén 12 éves Felhellóról, valamint a közeljövő zenei terveiről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Vilkó, fiú, te lemondanál mocsáról egy némber kedvié?
2: Hát Isten, ments, Kóri.
1: Helyes válasz, fiam.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az indiánok és a cowboyok világában fogunk kalandozni, mindezt összekötjük Dunaharasztival, bármilyen távol áll egymástól a kettő, annyira nem, de majd mindjárt kibontjuk, és velem szemben a stúdióban már itt ül a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője. Galó Anita, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek, és én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
1: Na, még mielőtt rámegyünk erre a világra, illetve erre a kiállításra, ami van most nálatok, a Baktai Ervin kiállítás, azelőtt kicsit közelebb kerültél te ehhez a topikhoz az elmúlt időszakban, mert hogy mint ahogy kémeim jelentették, bizonyos szakdolgozati témának ez volt a központi eleme.
2: Igen, ez volt a már megvédett szakdolgozatom témája, és ugye adta magát a téma, hiszen 2024-ben behatóbban kezdtem foglalkozni Baktai Ervinnel, és közben ugye közösségszervezős tanulmányaimat összekötöttem ezzel, hiszen ugye ebből a közösségszervezős irányból még nagyon nem foglalkoztak Baktai Ervin munkásságával, amit én most pótoltam.
1: Hogy jött az ötlet egyáltalán, hogy akkor az ő munkásságával kezdj el foglalkozni?
2: Ugye Baktai Ervin Dunaharasztin született.
1: Így mondjátok egyébként, Dunaharasztin, nem az, hogy Dunaharasztiban?
2: Van, aki Dunaharasztiban, én jobban szeretem a Dunaharasztin, de mind a kettő elfogadott nálunk.
1: Szóval ott született, és akkor azt mondtad, hogy hát akkor adja magát a téma.
2: Igen, ez még kevés volt ahhoz, hogy én ezzel non-stop, tehát tényleg a tavalyi nyaram az szinte csak erről szólt. Ugye 2024-ben történt, hogy ugye ott volt nálunk már ez a kiállítás 2013 óta, de ugye az a épületrész, ahol maga a kiállítás be volt rendezve, maga az épület állaga is elkezdett romlani, illetve ugye a műtárgyak is, amik ugye a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, már ugye tisztításért kiabáltak, és akkor itt a városvezetés úgy döntött, és ugye én is szerettem volna, és jó ötletnek tartottam, hogy ugye ezt egy új helyszínen fogjuk bemutatni, ezt a kiállítást, ugye aminek az új helyszín a Laffert Kúria emeleti bemutató terme lett.
1: A Laffert Kúriáról majd mindjárt beszélünk bővebben, mert ugye egy gyönyörű épületről van szó, ami az elmúlt évek, évszázadok során, évtizedek során azért itt-ott felújításra, renoválásra szorult, talán fogalmazhatok így, viszont maradjunk egy kicsit még annál, hogy akkor elővetted az összes rendelkezésre álló szakirodalmat, az összes könyvet végigbogaráztad, az összes életrajzot végigbogaráztad, megnézted a Kenut, lefotóztad, mindenféle szempontból, szemszögből, és akkor utána írtál belőle egy ilyen 50-60 oldalas kis eszécskét?
2: Igen, de hozzáteszem, hogy a forrásaim nagy részt az persze, tehát nyilván a szakirodalmakból keletkezett, de olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még vannak olyan törzstagok, ugye az indián táboroknak a tagjai közül, akik még élnek, mert ugye van, aki ugye a Nyílhegyő már nagyon-nagyon idős, a Pálma még talán nem annyira, de ugye nagyon sok információért hozzájuk mentem, tehát nagyon sok olyan első kézből kapott információm van, ami eddig ugye nem került napvilágra, és ugye ezáltal tudtam összekötni ugye magát ugye a közösségi, hát én ezt már lassan tudománynak hívom, mert sajnos ugye ebben a mai korban már ugye sokkal inkább kell kutatni a közösségek működését, mert ugye irány váltás történt, és ugye ebből a szempontból tényleg egy nagyon mélyre kellett ahhoz menni magában a közösségszervezésben is, és ugye a baktai tevékenységében is, hogy ezeket egy koncepcióval össze tudjam állítani.
1: A kiinduló pont tehát, és akkor még mindig egy kicsit lovagolok ezen a bizonyos szakdolgozaton meg topikon, a Baktai Ervin volt. Viszont ő azért egy polihisztor művész volt, tehát hogy nem csak azzal foglalkozott, hogy mindenféle képzőművészeti ágakban alkot, hanem ugye indián is volt. Amatőr indián. Mennyire kerültél közel a kaubolyok meg az indiánok világához? Mert hogy gondolom, hogy nem az volt, hogy akkor én majd azt szeretném tudni, hogy akkor milyen fejdíszeket viseltek meg, hogy mentek ki Kisoroszliba, és akkor csináltak ott ezt-azt, hanem ez már csak egy hozzáadott érték volt ebben a történetben.
2: Igen. Én nagyon fontosnak tartom a tárgyakat, és egyébként ez is egy kérdés volt, mert ugye ezeken a tárgyakon keresztül mi történeteket ismerhetünk meg. És ugye a tárgyak azok mondjuk egy, amikor egy ilyen témáról beszélünk, amit ugye mi elsősorban azért állítunk ki, azért tesszük látogathatóvá, hogy ugye ezt minél több korosztály, ugye ezeket a történeteket a tárgyakon keresztül meg tudja ismerni. És ugye nyilván a tárgyak azok nagyon, nagyon beszédesek tudnak lenni, és mondjuk egy gyermeknek sokkal inkább átadhatóvá válik az adott téma. Ugyanúgy, mint nekem, a felnőtt korosztálynak, ugye inkább a történetek, amik mögötte vannak, azok befogadhatóbbak és fontosabbak, illetve az, hogy ezeket a tárgyakat mi ott reprodukáljuk. Tehát, hogy ugye van lehetőség ugye a kiállításon kérni olyan kézműves foglalkozásokat, amin mi tényleg bőrből készítünk ékszereket, megtanítjuk a gyöngyszövés technikáját a látogatóknak, ugye amennyire ők igénylik, és ugye ezek nem csak az indiánoknál fontos tevékenységek, hanem ezek olyan dolgok, amik most lehet, hogy ugye ez egy másik kontinensen voltak hagyományok, de ezek olyan hagyományok, amik igenis szépek, és ezeket nem baj, hogyha mi is tudjuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője, Galu Anita. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézményvezetője Galó Anita ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
3: Hello.
2: Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy kicsit jobban belástad magad a témába, mármint hogy az indiánok meg a kaubolyok témájába, Baktai Ervin kapcsán, hiszen belőle írtad a szakdolgozatodat, a Napokban védted meg. Gratulálok hozzá, és akkor köszönöm. Folytassuk azzal, még mielőtt a kiállításról, meg a különböző fejdíszekről, meg kenúról, meg tomahawkokról, stb. Beszélnénk, hogy Laffert Kúria. Dunaharasztig kell mennünk, hogy találkozzunk ezzel az épülettel, illetve a benne működő kulturális egységekkel, intézményekkel. Mit tudjunk a Laffert Kúriáról? Mint hogy említettem, hogy egy kicsit hányattatott sorsú épületről van szó, pompásan fel lett újítva.
3: Igen, ez most idén 15 éve, hogy átadták a város, hát igazából a közösségének. Néhány éve egyesült a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház és a Laffert Kúria, tehát így a két épület képzi az intézmény egészét. Ketté válik az arculata a két helynek, ugye a Művelődési Ház az ugye inkább a közösségek helyszíne, a Laffert Kúria az pedig egy ilyen kulturális művészeti bázisként működik. Ugye ez a művészeti és kulturális bázis az azt jelenti, hogy ugye ezen a helyszínen befogadunk olyan kezdeményezéseket, csoportokat, akik ugye tehetséggondozással foglalkoznak, ugye adott esetben színjátszás, vagy most író tanfolyamunk lesz például, amik ugye kompatibilisek ugye ezzel a barokk épülettel, és ugye van kiállítóterünk is, úgyhogy nagyon népszerű, mint galéria is a művelődés, vagy a Laffert Kúria. Ebben az időszakban például nem csak a beltéren van kiállítás, hanem ugye van egy gyönyörű barokk kert, ami a Laffert Kúria körül helyezkedik el, és ugye ott is találhatjuk ezeket a műveket. És ugye ezen kívül ugye a belső terekben különböző kulturális eseményeket, rendezvényeket tartunk, és ugye ilyenkor nyáron pedig lehetőségünk van kihasználni a kert adottságait, és szabadtéri koncertek, színházak és egyéb táncházak, ilyen események vannak.
2: Majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen programokkal készültök még a Baktai Ervin kiállításon túl a következő hetekben, hónapokban, viszont előtte még ugye a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője vagy. Kicsit személyesebb, szubjektívebb jellegű kérdés. Te hogy kerültél ehhez közel? Hogyha visszatekergetjük az időkereket pár évre csupán, akkor Galó Anita, hogy lett az a Galó Anita, aki ott a Laffert Kúriában most megmondja, hogy akkor ha nem lesz Keep Floydin koncert, akkor Irgumburgum.
3: Hát számomra is hihetetlen, de hát én hát már több mint 10 éve kerültem a Művelődési Házhoz, akkor még mint egy hagyományos szervezőként, és hát nagyon, én mindig is egy ilyen közösségcentrikus ember voltam, és ugye Dunaharaszti híres ugye a civil szervezetei, közösségeiről, és hát közel kerültünk egymáshoz igazából, és én nagyon fantasztikusnak tartom az ottani kulturális pezsgést, és ugye ezeket a különböző csoportokat, és ugye néhány éve kaptam arra lehetőséget, hogy megbízottként egy kicsikét ugye a Laffert Kúriának is új arculatot adjak.
2: Hogyha még visszább tekergetjük az időkerekét, a kis Anita annak idején, 15-16 éves korában már tudta, hogy egyébként én közösségszervezéssel, a kulturális programok szervezésével fogok foglalkozni, hogyha majd nagy leszek?
3: Nem tudtam. Én a művészetek iránt voltam, igen, fogékony. Én nagyon sok évig tanultam zenét, zongorázni, énekelni. Nagyon sokáig Ugye a balettin, ugye kortárs modern táncoktató is vagyok emellett, vagy hát voltam, most már ugye kevésbé van rá időm. És ugye ilyen de mindig is a közösségekkel foglalkoztam, de imádtam mindig a színházat, imádtam az olyan csoportokat, ahol alkotnak valamit, imádtam a mindenféle alkotó közösséget, és gyakran részt is vettem ilyen kortárs programokban, úgyhogy és az, hogy ezek a szervezési dolgok megtaláltak, az nálam olyan természetes volt, hogy benne voltunk egy projektbe, és akkor valahogy így kiválasztottam, hogy jó, akkor szervezzem én. És hát közben úgy hozta az élet, hogy nekem 3 gyermekem van, akik ugye most már felnőttek, és igazából most ugye az elmúlt 10 év az, amikor úgy, hát mondjuk úgy, hogy megengedhetem magamnak, hogy így ebben a szakmában kiteljesedjek, mert már ugye tudatosodott, hogy igazából én nekem nincs is más lehetőségem.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Laffert Kúria megbízott intézményvezetője, Galó Anita. Itt egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője, Galó Anita ül velem szemben a stúdióban. Itt az ideje, hogy beszéljünk erről a bizonyos cowboy indián kiállításról, és még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello Anita.
3: Hello.
2: Na, szóval, hogy belástad magad az elmúlt egy évben, másfél évben kicsit jobban a Bakta Jervi munkásságába, és hát látsz csodát nektek, pont van egy ilyen kabolyos indiános kiállításotok, ami egyébként szintén egy ilyen, talán fogalmazhatok így, mondtam már nem egyszer, nem kétszer ezt a szót a mai adásban, hogy hányattatott sorsú, mert hogy ezek a tárgyak, ezek megvannak, megvoltak, viszont el kellett mindig restaurálni őket, tehát még mindig nincs kész a Canonnak a restaurálása, vagy kész van már?
3: Nincs még, ugye ez egy hosszabb folyamat, de van Canonunk, csak egy ugye ebben a tárlatban egy helyettesítő kenu van, ami ugyanúgy néz ki, mint a baktai kenuja, úgyhogy, de azért reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb az is visszakerül ugye a tárlatba, de nem vagyunk kenu nélkül.
2: Na, mit tudjunk erről a kiállításról? Ha arra gondolunk, hogy kaubolyok és indiánok, és a Magyarországon működő indián törzsek, hát akkor a rendszerváltást megelőző időszakot kell felelevenítenünk. Akik akkor éltek és részt vettek ebben, pontosan tudják. Nekünk, vagy hát már nekem is egyébként a nagy indián könyv, esetleg meg a különböző vinetus filmekből vannak emlékeink arról, hogy akkor esetleg mik azok a tárgyak, amiket ki lehet egy ilyen kiállításon állítani?
3: A tárgyak azok ugye a ruhák, van egy tipink is, és ugye azok a...
2: Jó, de mi az a tipi?
3: Hát a tipi az ugye az a sátor, amiben az indiánok aludtak, és...
2: Indián sátor.
3: Így van. És ugye ez azok a felszerelések, azok a tárgyak, amiket ők saját kezűleg készítettek, ugye láncsa például, de van vízszűrőnk a kiállításban, és ugye a cowboy jelenet is ott van, ahol ugye azok a tárgyak, és ott is a ruhák vannak kiállítva, és hát ugye próbáltunk ugye már a mai trendekhez igazodva, ugye vetítések vannak a installációk mögött, illetve hangeffektekkel tudjuk élővé tenni, és ugye lehetőség van arra is, hogy baktai hangját meghallgassuk, mert hogy van egy ilyen hangfelvételünk is, amin ő beszél.
2: Ezek a bizonyos tárgyak, mint hogy már említetted, a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, úgyhogy akkor most nálatok kölcsönben van, vagy ez egy kihelyezett tagozata a Néprajzi Múzeumnak, és akkor ott marad nálatok?
3: Hát ez egy, hát nem kölcsönben van, ugye ennek ezzel kell kezdenem elmondani magának a kiállításnak a történetét, hogy alakult, nem lesz hosszú, ígérem. Ugye ezek a tárgyak, ezeket ugye az 1931-től működő Dunai Indián Törzs által alkotott tárgyakat. Lorenz József, aki egyébként a törzsnek a tagja volt, ő gyűjtötte össze. Ugye adományokból, ugye ezek a törzstagok, amikor elhunytak, vagy nem volt rá szükségük, akkor ugye ezt Lorenz Józsefnek adták, és ugye ebből állt össze maga ez a tárgyak ugye innen vannak, és ugye maga a kiállítás az először 1900-as évek végén Kisoroszliban nyílt meg, ahol egy pár év múlva, ugye 2013-ban ők lemondtak arról, hogy ők ezt kiállítsák. Ugye gondolom az önkormányzatuk nem tudta fenntartani, vagy ugye más funkciót szántak ugye annak az épületnek, és ugye Dunaharaszti pedig lecsapott rá, ugye, hogy mégiscsak baktai szülőhelyén legyen bemutatva. És közben ugye Lorenz József sajnos elhunyt 2020-ban, és ugye akkor ő már a tárgyakat a Néprajzi Múzeumnak adományozta, ugye azzal a feltétellel, hogy ezek a tárgyak addig, ameddig Dunaharasztin biztosítják a feltételeket, hogy ezek ki legyenek állítva, mindaddig Dunaharasztin kell, hogy legyenek.
2: És ott is vannak.
3: És
2: nálatok.
3: Ott is vannak, igen.
2: Számszerűsítve, hány ilyen tárgyat lehet látni ennyi?
3: Ó, hát azt én most nem tudom megmondani, de nagyon sok, igen, tehát 100 fölötti.
2: Van tehát nálatok ez a kiállítás, Baktai Ervin kiállítása, és mint ahogy említettem, ugye ő egy ilyen polihisztor volt, hogy mindenféle művészeti ágokban alkotott, mindemellé pedig ugye amatőr indián volt itt Magyarországon. Ez a kiállítás csak az indián életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatja?
3: Nem. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy inkább projekttérnek mondom, mert igyekeztünk nem telezsúfolni a teret, hogy legyen hely, kihelyezett órákat tartani, foglalkozásokat tartani, és amik vannak is. És ugye az egyik fele az ugye a Baktai életét mutatja be, ugye a születésétől a haláláig, és ugye a másik oldalon találhatóak az indián cowboy élethez tartozó tárgyak.
2: Azon gondolkodom közben, hogy ha arról beszélünk, hogy indiánok, és hogy az indiánok mit csináltak, meg hogyan éltek, akkor elsősorban a gyerkőcök jutnak eszembe, akik szívesen néznek indiános rajzfilmeket, filmeket, stb. A felnőttek nem biztos, hogy élnek ebben a mesevilágban, álomvilágban, amit egyébként a filmek mutatnak, de hát nyilván, hogyha az eredeti életüket nézzük az indiánoknak, amikor tényleg még ott harcoltak a cowboyokkal, vagy jöttek a gyarmatosítók, vagy stb. Akkor az azért sokkal komolyabb volt. Na de, hogy a kiállítás ennek megfelelően mindenkinek is, felnőtteknek is, vagy gyerkőcöknek szól?
3: Minden korosztálynak szól, és most először kitérőként elmondanám, hogy ugye működik egy Baktai Indián Klub, ami minden hónapban egy foglalkozást takar, amikor ugye különböző olyan foglalatosságokba lehet belemerülni, amit ugye az indiánok, indián kultúrához tartoznak, és ugye mi ezt a foglalkozást gyerekeknek szántuk, ugye, hogy a gyerekekre gondolva, és hát el kell mondanom, hogy a tapasztalatunk az lett, hogy eleve szép számmal vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, és a szülők 80%-a ő nem megy el. Ők ugyanúgy részt vesznek a foglalkozáson, ugyanúgy részt vesznek ugye ezekben a tevékenységekben, és tehát nem is gondoltuk, hogy ugye ez a felnőtteket is megszólítja, és

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője, Galló Anita ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz.
1: Baktai Ervin kiállítás is van nálatok, meg hát nyilván azért számtalan programmal készültök még az idei nyár. Említetted, hogy nem csak belső helyszínek vannak, hanem külső helyszínek is vannak, úgyhogy gondolom a parkban is lesznek majd a következő napokban, hetekben programok.
2: Igen, most a legközelebbi programunk az július 18-án egy Keep Floyding koncert lesz, ami hát már nagyon sok jegyet eladtunk, úgyhogy aki ott szeretne lenni, az aktívan keresgesse a linkeket. Hát továbbiakban is ugye lesznek színházi előadások, lesznek gyerekeknek, felnőtteknek, különböző korosztályoknak szóló programok, amit ugye a honlapunkon tudnak követni, ez a dunaharasztikultúra.hu-n meg tudják tenni, illetve van Facebook oldala is az intézmények, simán Laffert Kúria.
1: Laffert Kúria, maga az épület egyébként, egy gyönyörű kastély, ami ilyen vöröses színben pompázik.
2: Így van, egy csodálatos ékkő dunaharaszti közepén, ami ugye 300 évvel, már több mint 300 évvel ezelőtt épült, ami ugye a Laffert család lakásául szolgált, de ugye ők nagyon hamar kinőtték ezt az épületet, és átköltöztek, épült egy új rezidenciájuk, ami ugye most a polgármesteri hivatal épülete. Viszont ugye ez az épület, ez elveszítette a lakó funkcióját, és ugye a következő sok-sok évben magtárként, tehát granáriumként működött, ugye ennek megfelelően befalaszták az ablakokat, feltöltötték a padlószintet, ami ugye eléggé nagy károsodást okozott az eredeti épületben, és ugye a későbbiekben is ugye már ugye az 1900-as években szükséglakások voltak, illetve különböző olyan szobrász műhelynek is helyt adott a Laffert Kúria, ami hát nem használt magának az épületnek, úgyhogy 15 évvel ezelőtt ugye az önkormányzat egy Európai Uniós forrással közösen teljesen az eredeti állapotába helyrehozta, és hát egyszerűen, tehát érdemes csak azért is ellátogatni, hogy megnézni az épületet. Egyébként a tárlatvezetést azt az egész épületre tudjuk ajánlani, tehát ugye az épületet is, az adott kiállítást is be tudjuk mutatni, ugye ami az alsó galériákban van, illetve ugye ezt összekötve a baktai életművel. Ezzel mind tudunk szolgálni a látogatóknak.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Anita, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Van nálatok most ez a Baktai Ervin kiállítás, illetve egy csomó programmal készültök még a nyárra. Az egyik utolsó kérdés pedig legyen a végére, és most vissza a kiállításhoz, hogy te, aki jobban belástad magad ebbe a bizonyos világba az elmúlt másfél évben, egy évben, van kedvenc tárgyad a kiállításon?
2: Hát igazából a Baktainak a ruhája. Tehát az csodálatos, és nagyon-nagyon sok munka van benne, és egyszerűen felfoghatatlan, hogy azt emberi kész, hogy készíthette el.
1: Utolsó, legeslegutolsó kérdés most már a végére. Laffert Kúria, Dunaharaszti. Azért Dunaharaszti nem nagy város, nem is kicsi város. Mindazok a programok, amiket szerveztek a helyieknek, a környékbelieknek, vagy azt látjátok, hogy akkor hoppá, hát itt nyílt egy ilyen indián cowboy kiállítás, és akkor nem tudom, még Zalaszentgrótról, meg Nyíregyházáról is érkeznek, vagy akkor. Vagy ezt, vagy egy akármilyen színházi előadást megnézenek nálatok.
2: Nagyon sok felől jönnek az ország minden részéről, oda találnak hozzánk a látogatók, hál' Istennek, és erre is készülünk, hogy mind többen, mind messzebbről és minden irányból is találjanak oda hozzánk, és mi mindenkit nagyon nagy szeretettel látunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Nagyon szép csütörtök hajnalt kívánok, ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, a mikrofonnál pedig Megyesi Gábort hallott. Jó, hogy itt vagy, és ha már úgy alakult, hogy ébren kell lenni, akkor hallgassunk is jó zenéket együtt. A Swingele Django elé Dóka Attila jön és csap a húrok közé, ez a Hol van az az ország.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar